Gražina Bacevics koncertóját játszotta a BBC-vel, ez a zenekar a finálé lendületes és nagyon virtuóz. A zeneszerző különösen ügyesen bánt a vonós hangszerekkel, hiszen kiváló hegedű művész volt. Bartók koncertójához is hasonlítják néha ezt a darabot. Rachmaninov második zongora versenye

Rachmaninov második zongora versenyét Vadim Kolodjenko szólójával hallottuk. 1917-ben a pétervári Finlandia pályaudvarról indult el Rachmaninov Stockholm felé, elhagyta a forradalom után eluralkodó káoszt. A ráadás az orosz zeneszerző polkája volt.

Szergej Rachmaninov polkája hangzott el, amit a komponista apjának egy témájára írt, Vadim Kolodjenko zongorázott. Witold Lutoslavski koncertója következik. Ez a komponista Varsóban látta meg a napvilágot, aztán a családja Moszkvába költözött. Nagyon színes, érdekes életet élt.

Witold Lutoslavski koncertuját játszotta a BBC Velszi zenekara vezényelt Tadaaki Otaka. Lutoslavski 6 évesen kezdett zongorázni, később hegedülni is tanult, és a varsói Bátori gimnáziumban matematikát és természettudományokat is tanult. Most Carl Nielsen fúvós ötösét halljuk.

Nézen fúvó sötösét a Gaillard együttes adta elő. Nézen hegedűsként kezdte a pályafutását, aztán a királyi udvari karmesteri tisztséget kapta meg. 1926-ban a saját műveiből összeállított koncert vezénylése közben kapott szívrohamot, és súlyos betegen élt még 5 évig. Schuberttől következik a Holdhoz című dal.

Schubert a Holdhoz című dalát Ilker Archerjüjek és Simon Lieper előadásában hallottuk. Schubert dalai végtelenül változatosak, rövidek, hosszúak, líraiak, drámaiak, egyszerűek, összetettek, minden megtalálható. Belőle is csak úgy dőlt a zene. Kedves hallgatóink, 4 óra van,

André Campra 1660-ban született francia zeneszerző és karmester volt, a dél-franciaországi Aix-en-Provence városában dolgozott. Apja olasz származású sebész volt, így a zenében az olasz hatás is érezhető. Fiatalon egyházi zenészként kezdte a pályafutását, több székesegyházban dolgozott karnagyként, aztán Párizsba került, ahol az opera világában is nagy sikereket aratott. Campra a francia barokk opera egyik legfontosabb mestere lett. Zenéjében elegánsan ötvözte a francia és az olasz stílust. Egyik dala következik, Quis ego domine.

Quis ego domine? André Campra dalát Andres Dálin és a Les Ambassadeurs együttes adta elő. Campra műveire gazdag dallamvilág és finom hangszerelés jellemző, a Versailles udvarban is megbecsülték a munkásságát. Berlioz szimfóniája következik a Harold Itáliában, ami brácsa versenynek is felfogható.

Berlioz hatalmas zeneműve a Harold Itáliában hangzott el. A Brácsa szólót Milan Terecki játszotta, a pozsonyi rádiózenekart Andrzej Lenard vezényelte. Ez egy fiatalkori alkotás, 1834-ben készült, mégpedig Paganini megrendelésére. Most Händel ismert Csakonyát játssza Eric Lou, zongoraművész.

Handel sakonyát Eric Lou játszotta. Domenico Cimarosa oboa versenyét halljuk Arthur Benjamin átdolgozásában trombitán. Cimarosa olyan hírnévre tett szert, hogy második Katalin cárnő meghívta Oroszországba, 3 évet időzött ott, és a cárnő nagy megelégedésére dolgozott.

Domenico Cimarosa oboaversenyét hallottuk Arthur Benjamin átdolgozásában, Geoffrey Payne játszott trombitán, a Melbourne-i szimfonikus zenekart Halász Mihály vezényelte. Egyébként a komponista minden évben új operában lepte meg a cárnőt, második Katalint. Nino Giangiava zeneműve következik. Három Alleluja.

Nino Janjgava kórus műveit az Ars Nova Copenhagen együttes adta elő, vezényelt Paul Hillier. Ermanno Wolf Ferrari zenéje következik, a Madonna ékszerei két zenekari közjátéka. A komponista 1876-ban Velencében született. Nagyon jól zongorázott.

Ermanno Wolf Ferrari a Madonna ékszerei két zenekari közjátékát a szöuli szimfonikus zenekar adta elő Ottmar Mága vezényletével. A komponista a 19.-20. század fordulójának jelentős olasz zeneszerzője volt, és ahogy említettem, a zongorázás területén is nagyon otthon volt. Haydn D-dur fuvola négyesét halljuk.

József Haydn D-dur fuvola négyesét a Piramide együttes adta elő. Most Gustav Mahler dala következik, a Vidám erdei séta, ez a Fiú csodakürtje ciklus egyik dala. A maga korában Mahler a monarchia beli karmesterek közt az egyik legismertebb volt, mindenhol fellendítette az előadások színvonalát.

Gustav Mahler dala hangzott el a Fiú csoda körtje ciklusból, a Vidám erdei séta, Arlen Ozsé énekelt Irving Gage zongora kíséretével. Befejezésül ma Mozart Lucsoszilla című operája nyitányát hallgatjuk meg, de előtte elköszönök Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Németi Attilát hallottál.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok. Emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritás hatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Bindis László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalbósokon kívül vándor- és napközés táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Könyvemutatók, dedikálások, szerzői beszélgetések és interaktív gyermekprogramok várják az érdeklődőket a ma kezdődő veszprémi ünnepi könyvhéten. A megnyitót Kis Balázs olimpiai bajnok tartja. Idén 12 strand kínálatát tekinthetik meg az érdeklődők a zeneiskola előtti téren. A háromnapos esemény idején a látogatók több kortárs szerzővel és alkotóval találkozhatnak, beszélgethetnek. Az esti kísérő programokat a Dubnicai palotában tartják. Végül az időjárásról, jelenleg 13 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-21 fokot mérnek. A Dunántúlon már többnyire derült, másutt még borult az ég, sok felé esik az eső. A várható felhőszakadások miatt több tucat járásban riasztás érvényes. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható, csak elvétve főként keleten, észak-keleten, valamint a déli határ mentén lehetnek futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Ferencsik János vezényel. A 42 éve elhunyt, kétszeres Kossuth díjas, karmester, korrepetítor, tanár, az Operaház főzeneigazgatója, a Magyar Állami Hangversenyzenekar vezetője, valamint a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnök karnagya volt. Ferencsik János a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában Vikárius László új könyvéről, a Cantata Profanáról beszélgetünk.
2: fontos, értékes, évtizedek óta létező könyvsorozat, mint az Oxford University Press ad ki, és amelyik kifejezetten művek keletkezés történetét állítja a középpontba.
0: Összhang. Most jelent meg. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
4: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
5: Mindig a közösséget úgy formálni és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
4: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
6: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
4: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. 6 óra múlt 6 perccel a mikrofonnál Fellegi Lénárd, Csík Gabriella szerkesztette a korokon átívelő és változatos muzsikákat, és Padi Géza a hangmérnökünk nevükben is jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Wolfgang Amadeus Mozart 333-as köhögjegyzékszámú B-dur szonátájának utolsó tételével indítjuk a mai összeállításunkat. Gyors tételt hallunk, ez a harmadik tétel, Fazil Száj játszik zongorán.

Fazil Szály előadásába hallottuk Wolfgang Amadeus Mozart 333-as köhüljegyzékszámú B-dur szonátájának utolsó tételét. 3 perc múlva lesz 6:45, Felix Mendelssohn Bartholdy H-moll vonós szimfóniája következik a műsorrendben. A Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában hallgatjuk meg hosszabb lélegzettel ezt a művet.

Bár fiatalon írta Mendelssohn az imént hallott egytételes H-moll vonós szimfóniáját, egyértelmű, hogy a barokk formák iránti rajongása áthatja a művet, bár megjelenik az az egyéni, könnyed, játékos hang, ami jól jellemző a komponistára, a Liszt Ferenc Kamara zenekarral szólt a mű. Handelről pedig, akinek orgona versenyének tételével folytatjuk a műsort, általában csak mint zeneszerzőről beszélünk, pedig igen kiváló billentyűjátékos volt, korának egyik legnagyobb orgonistája, sőt, ma már nehéz elképzelni, de orgona versenyeit oratórium előadások szüneteiben játszotta. Christopher Hagwood azt mondta, mivel ezeknek a műveknek eredetileg az volt a célja, hogy alkalmat kínáljanak Handel rögtönzései számára, a szerző gyors írással vagy csak vázlatosan jegyezte le. A szóló szakaszokat, de akár egész tételeket is egyszerűen csak organo ad libitum felirattal jelült, ez ma valódi rekonstrukciós problémákat jelent, ha megközelítőleg olyan hatásokat szeretnénk hallani, amilyeneket Handel rögtönzése és fürge billentése kiválthatott. Most Paul Nicholson orgona játékával és a Sixteen együttes felvételén Harry Christophers vezetésével szóljon Georg Friedrich Händel F-dur orgona versenyének első tétele.

0: Paul Nicholson szólójával és a The 16 együttessel Harry Christophers vezetésével hallottuk Georg Friedrich Händel F-dur orgona versenyének első tételét. Fél perc múlva, fél hét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Következzék újra sokat idézett és üde muzsika, Gioacchino Rossini a sevillai borbélyának nyitánya, Roger Norrington a londoni klasszikus zenekart vezényli.

Gioachino Rossini a Sevillai Borbé című operájának nyitányát hallottuk a londoni klasszikus zenekarral Roger Norrington vezényletével. Francia romantikus zeneszerző és hegedű művész volt Benjamin Godard, Rossinihoz hasonlóan az opera műfajában szívesen alkotott 8 operát köthetünk a nevéhez, de írt 5 szimfóniát, 2 zongora, 2 hegedű versenyt, vonós négyeseket, hegedű zongora szonátákat, valamint több mint 100 dalt. Zongora darabokat is köszönhetünk neki, igazolásképpen ebből a merítésből szóljon az Opus 54-es numero 2-es mazurka, Miura Kenji játsza.

Benjamin Godard, Opus 54-es numeró 2-es mazurkáját hallottuk Miura Kenji előadásában. Újra koncertó tétel következik, John Garth B-dur Gordonka versenyének elsője, Alexander Bailey játssza a szólót, Dimitri Demetriades a karmester és az Európa Kamara Zenekar koncertál.

John Garth, B-dur Gordonka versenyének első tételét hallottuk Alexander Bailey szólójával, az Európa Kamara Zenekar Dimitri Demetriadis vezényelte. Még maradunk a nagy zenekari műveknél, Robert Schumann második szimfóniájának utolsó tétele következik, Neville Marriner a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarát vezényli.

a tétel mondjuk harmadánál jelent meg, de visszatért egy téma, ez idézet volt Beethoven a Távoli kedveshez című dalciklusából. Robert Schumann második szimfóniájának fináléját hallottuk a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarával, Neville Manninnal vezényletével. Joseph Nicolas Pancrace Royer Torinóban született francia zeneszerző volt, következzék most egy kompozíciója Raphael Fiatre előadásában.

Joseph Nicolas Pongrász Royer volt a szerző, és a csembaló darabokból hallottuk a hatodik tételt Rafael Fiatri előadásában. Még egy zene maradt az órából, Michael Pretorius 300. járja a Dulce Memoir előadásában.

0: A Dulce Memoirral, Denire Zandadr vezetésével hallottuk Mihály Pretorius 300. kájárját. Pontosan 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Tegnap volt Nagy Imre egykori miniszterelnök és mártírtársai újratemetésének 37. évfordulója. Magyar Péter kormányfő, Forsthofer Ágnes házelnökkel és Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel emlékezett az új köztemető 301-es parcellájánál. Lerúgtak egyeletét Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak. Az uniós források hazahozatalához szükséges törvények módosításáról is vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Erdő Péter bíboros prímással egyeztetett Magyar Péter. Az esztergom budapesti érsek a prímási palotában fogadta a miniszterelnököt. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. Bevetés közben lezuhant az ukrán légierő egyik harci repülőgépe. Az ország nyugati részén történt tragédiában a pilóta és a navigátor meghalt. Hírek szerint a balesetnek nincs civil sérültje, a szerencsétlenség okait még vizsgálják. Az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodás Libanonra is kiterjed, ezért az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt területekről, jelentette ki az iráni parlament elnöke. Mohammed Kalibaf hangsúlyozta, hogy a dél-libanoni lakosoknak vissza kell térniük az otthonukba. Eddig ismeretlen 1907-ben írt Bartók kompozíció kézirata került elő egy spanyolországi árverésről. A mű egy zenei üzenet, amelyet Bartók Béla írt szerelmének, Geyer Stefinek egy a nő által küldött dallamra válaszul. A dokumentumot a tervek szerint a nagy közönség előtt is bemutatják majd. Az időjárásról fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok, többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Bordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
4: Az Összhang következő adásában Vikárius László új könyvéről, a Cantata Profanáról beszélgetünk.
5: fontos, értékes, évtizedek óta létező könyvsorozat, mint az Oxford University Press ad ki, és amelyik kifejezetten művek keletkezés történetét állítja a középpontba.
4: Összhang. Most jelent meg. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Alexandra Dovgány zongorázik. Az alig 19 éves orosz zongorista 4 évesen kezdte zongora tanulmányait. Többek között Grigorij Szokolov támogatta. Most Beethoven, Schumann, Rachmaninov és Prokofjev egy-egy alkotását adja elő. A tavaly február 12-i koncert felvétele Tokióból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
6: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Dunaworld-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat is, Fellegi Lénárd a mikrofonnál. Ludwig van Beethoven Ez-dur szektetjének első tételével indítjuk ezt az óránkat. Andrew Clark és Roger Montgomery Curtin játszik, Andrea Morris hegedül az Ensemble Galant felvételén.

Andrew Clark és Roger Montgomery játszott Kürtön, Andrea Morris hegedült az Ensemble Galant felvételén, Ludwig van Beethoven Ezdur szextetjének első tételét hallottuk. Menjünk tovább egy második tétellel, most Edward Elgar a szerző és az Ifjúság varázsa második szvittjéből az induló következik. Adrian Boult vezényli a londoni filharmonikus zenekart.

0: A londoni filharmonikus zenekart Adrian Boult vezényelte, Edward Elgar volt a szerző, az Ifjúság varázsa második szvittjéből szólt az induló. 2,5 perccel múlt 7:45. Patinás sorozatról esik szó a folytatásban, a budapesti Wagner napok eseményeiről Fischer Ádámmal beszélgetett Katona Márta.
1: Idén 2-szer fog megszólalni a Ring, Wagner 4 nagyon hosszú operából álló sorozata. Miről szól ez a darab az ön számára? Mit jelent ez ma?
2: Mindenkinek mást, és mást, és mindenki magára ismer, és ebben minden, tényleg minden van, minden érzelmi skála, szeretet, gyűlölet, féltékenység, öröm. És ami újra és újra megdöbbent, hogy itt összecsapnak az emberek, az istenek egymás, az istenek is emberek a darabba, és mindenkinek megvan a saját maga igazsága, mindenki meg van győződve a saját maga igazságáról, mindenki kvázi jót akar, és aztán a végén összeomlik az egész világ.
1: Mennyiben más a Ring zenéje, mint a Parsifal zenéje?
2: A Ring az a zenedráma, a Parsifal az egy introvertáltabb, az a gondolatokat mutatja meg, ott tulajdonképpen a dráma a hangzásban van, ott olyan drámai történések nincsenek, mint a Ringbe. Hát, de mind a kettőben van ez, hogy a zenekar az mint egy Freudként megmutatja, hogy mire gondolnak. Nem is az, hogy mire gondolnak, hanem tudat alatt mi motiválja az egyes szereplőket, és hát a zenekar az, amelyik interpretálja a drámát, ami ott 2 vagy 3 vagy 8 szereplő között ott lezajlik.
1: Ez az utolsó alkalom, amikor ön vezényli.
2: Én nem hiszem, hogy fogok tudni még vezényelni. Azért szeretném most átadni a Ringet a következő generációnak, és itt Rajna Martinra gondolok, mert most már 20 éve megy ez a produkció, és egy fesztiválnak, és nekünk is kell egy új Ring. Viszont egy új Ring az egy hihetetlen kihívás, azt 1 év alatt nem is lehet megvalósítani, ezt szeretném már időben átadni a következő generációnak. De az nem azt jelenti, hogy én nem fogok vezényelni, én remélem, hogy még sokáig vezényelni tudok a Wagner napokon, de a Ring az egy olyan feladat, már az elejétől fogva az volt a célkitűzésünk, hogy mi egy olyan Ringet mutassunk be, amit Wagner akar, és Wagner azt szerette volna, hogyha 4 egymás után követő napon adjuk elő a darabot. Na most ezt már sehol se csinálják, valószínűleg rajtunk kívül, mert ez egy olyan őrült dolog, de megéri, és hát ez aztán fiatalabbak kellenek, akik ezt a 4 estét kibírják.
0: Ahogy Fischer Ádám említette, maratoni hosszúságú a Nibelung gyűrűje ciklus, összesen közel 15 óra, hogyha egyben számoljuk. Csütörtökön a Rajna kincse, pénteken a Valkür, szombaton az Siegfried, vasárnap pedig az Istenek alkonya látható, hallható a Müpában. De ma van a Fesztivál Színházban a Müpa 2019-es dokumentumfilmjének vetítése, Wagner Ring címmel, a szerkesztő rendező Várbíró Judit, a riporter Bősze Ádám, operatőr Reich László, a vágó Gajer János és Kun Balázs. Ellensúlyozva a Ring hosszát és mélységeit, könnyed, rövid Wagner zongora darabot hallunk a folytatásban. Pier Paolo Vincenzi az előadó.

Züricher Philipp, Herr Walzer, Richard Wagner volt a szerző, ez dura hangnem, Pier Paolo Vincenzi előadásában szólt a mű. Giuseppe Verdi az Állarcos Bál című operájából következzék a harmadik felvonásból részlet. Simon Killeside énekel, a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekarát Ulf Schirmer vezényli.

0: Giuseppe Verdi az Állarcos Bál című operájából szólt részlet a harmadik felvonásból, Simon Killiside hangját hallottuk, Urs Firmer vezényelte a Müncheni Rádió szimfonikus zenekarát. Egy perc múlva lesz 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Újfent eseményt ajánlok a figyelmükbe. Ma este 7:30-tól a 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál keretében csendül fel Mészáros Zsolt Máté orgonaművész és Dénes András harsonaművész koncertje. A helyszín a Budapest belvárosi főplébánia templom. A részletekről a fesztivál alapítóját, művészeti vezetőjét, Mészáros Zsolt Mátét Kecskés Barbara kérdezte.
2: Több bemutató is felcsendül az este a Budapesti Nemzetközi

0: mutassanak be a templomban. Nincs ez másként az én esetemben sem, ezért a fesztivál fontos célkitűzései közé tartozik az is, hogy inspirálja az új orgonaművek születését. A tavalyi évben már szerveztünk ilyen kortárs tematikájú koncertet, akkor három új zenemű készült a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválra. Virág András Gábor, Molnár Viktor és Fekete Gyula komponáltak új zeneműveket, és nagy örömömre ez a koncert Teltház előtt zajlott, nagy sikert aratott, és ez is egy fontos visszajelzés volt számunkra, hogy érdemes ezt folytatni, és ilyen kortárs műveket bemutató hangversenyt szervezni, így immár az idei évben hagyománnyá válik. A 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválra Hollós Mátétól, Bánkövi Gyulától, Solti Árpádtól, illetve Virág András Gábortól rendeltünk meg új zeneműveket a fesztivál számára, és mivel idén Liszt Ferenc születésének 215. évfordulóját ünnepeljük, ezért minden zeneszerzőt arra kértem, hogy valamilyen módon kapcsolódjanak ezek a zeneművek Liszt Ferenc alakjához, az ő tiszteletére íródjanak, amely egyúttal arra is rámutat, hogy Liszt hagyatéka hogyan él tovább napjainkban, illetve hogyan inspirálja ma is a kortárs zeneszerzőket.
1: A Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál programja rendkívül színes. Az orgona nem csak szólóban szólal meg, ma este sem, és eddig is nagyon különleges koncerteket hallhatott a közönség.
0: Azt gondolom, hogy egy rendkívül különleges élmény lesz ez a szerda esti hangverseny a közönség számára is. Egyrészt zenetörténeti pillanatoknak a tanúi lehetnek, hiszen 4 új orgonamű is elsőként szólal majd meg, illetve harsona és orgona párosa is megszólal majd ezen a hangversenyen. Többek között Liszt Ferenc, Bánkövi Gyula és Juraj Filasz szlovákiai zeneszerzőnek kifejezetten harsonára és orgonára írott műveit fogjuk megszólaltatni. Az idei évben tulajdonképpen egy újítás, hogy mindenféle szóló hangszerekkel, illetve együttesekkel párosítva is megszólal az orgona. A tavalyi évben ugyan már elindult ez a folyamat, akkor Boldocki Gábor trombita művésszel adtam közös hangversenyt, viszont ez egy kiemelt koncertje volt a fesztiválnak. Idén viszont a legtöbb hangversenyünkön lesz valamilyen közreműködő. Májusban például a szolnoki Bartók Béla női kar működött közre Kuzma Leventének a hangversenyén, ahol Wolf Péter miséjének női kari változatát mutatták be. Ott volt oboista közreműködő is ezen a koncerten, illetve most az én hangversenyemen pedig Dénes András harsona művész fog közreműködni, illetve a fesztivál záró hangversenyén július 1-én pedig a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekarral adunk közös koncertet. Azt gondolom, hogy egy igazán ünnepélyes és méltó zárása lesz a fesztiválnak. Francis Poulenc G-moll orgona versenyét fogjuk megszólaltatni, és amit még szeretnék ezzel kapcsolatban külön kiemelni, hogy nagy öröm számomra, hogy egy Liszt Ferenc nevét viselő együttes, amely egyébként Magyarország egyik legrégibb zenekara, is közreműködik a fesztiválon, hiszen itt a belvárosi Főplébánia templomban, Liszt Ferenc kedvenc budapesti templomában nagyon fontos célkitűzésünk a zeneszerző emlékének ápolása, illetve a műveinek a rendszeres megszólaltatása.
2: Mészáros Zsolt Mátét hallottuk, és következzen egy Liszt Ferenc muzsika, egy korábbi koncert részlete. Most a 409-es jegyzékszámú korál hangzik el, és a harmadik tétele.

A harmadik budapesti nemzetközi orgona fesztiválról szólt egy felvétel, Liszt Ferenc volt a szerző, Mészáros Zsolt Máté pedig az előadó. Johann Sebastian Bach 1060-as jegyzékszámú oboára, hegedűre és zenekarra írt C-moll versenyművéből következik a második tétel, a lassú tételt Sebastian Gio oboa játékával, Nemanja Radulovics hegedű játékával halljuk a Dublin Sanz Kamara zenekar felvételén.

Johann Sebastian Bach oboára hegedűrei zenekarra írt C-moll versenyművének második tételét hallottuk. A BVV jegyzékszám 1060 volt. Sebastian Giu játszott oboán, Nemanja Radulovics hegedűn a Double Sons Kamara zenekar felvételén. 2 perc múlva lesz 3:48. Cseh zeneszerző és virtuóz zongorista volt Jan Ladislav Dusík. Fontos szerepet kell neki tulajdonítanunk a zongora fejlesztésében, hiszen az ő jó barátja volt John Broadwood, az angol mechanikás zongora megalkotója. A zeneszerző ösztönözte a zongora készítőt, hogy nagyobb hangterjedelemre alkalmas hangszereket gyártson, és úgy tartja a zenetörténet, hogy Dusík volt az első zeneszerző, aki zongora pedálatok használatára vonatkozó utasításokat írt. Most hárfa előadásban következzék az Opus 2-es numeró 3-as C-moll szonátájának első tétele. Erika Goodman az előadó.

Jan Ladislav Dusik, opusz 2-es numero 3-as C-moll szonátájának első tételét hallottuk Erika Gutmann-hárfa játékával. Luciano Pavarotti énekel a folytatásban, Ernesto de Curtis, a szerző és a Ne felejts el hangzik el, a Filharmonia zenekart Leone Maggiera vezényli.

Luciano Pavarotti énekelte Ernesto de Curtis dalát, a Filharmonia zenekart Leone Maggiera vezényelte. Huba Jenő 5 darabjából következik most az utolsó, ez az Ördögi Szkercó. Szecsődi Ferenc hegedül, Kassai István zongorán játszik.

Hubay Jenő öt darabjából hallottuk az ötödiket, Szecsődi Ferenc és Kassa István előadásában az ördögi szkercót ellensúlyozva hangozzék el Giovanni Battista Pergolesi Stabat Materéből az első tétel, Stabat Mater Dolorosa, Veronique Jeanne és Gérard Lennie-nek el.

0: az Il Seminario Musicale játszott, Véronique Jeans és Gérard Lenn hangját hallottuk, Gérard Lenn vezette egyébként az együttest, Pergolesi Stabat Materéből az első tétel szólt, pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegalapodás végrehajtását szorgalmazó rendeletet. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritás hatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Bindis László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Hamarosan a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. Könyvbemutatók, dedikálások, szerzői beszélgetések és interaktív gyermekprogramok várják az érdeklődőket a ma kezdődő Veszprémi ünnepi könyvhéten. Idén 12 stand kínálatát tekinthetik meg az érdeklődők a zeneiskola előtti téren. A háromnapos esemény idején a látogatók több kortárs szerzővel és alkotóval találkozhatnak, beszélgethetnek. Az esti kísérő programokat a Dubnicai palotában tartják. Márai felolvasó maratont rendeznek szombaton a Virág Benedek házban. Reggel 9 órától egészen hajnali 2-ig Márai Sándor ikonikus műveit, az Egy polgár vallomásait olvassák fel ismert művészek, közéleti szereplők, de akár a közönség tagjai is csatlakozhatnak. Magyarország első állandó márai emlékkiállítása is megtekinthető a Virág Benedek házban. A tárlat a múzeumok éjszakája karszalaggal látogatható. Többnyire borult az ég, sokfelé esik az eső, a várható heves zivatarok miatt néhány csongrádi és békési járásban riasztás érvényes. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható, csak elvétve főként keleten, észak-keleten, valamint a déli határ mentén lehetnek futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 23 fokos. A következő napokban fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula. Kedves hallgatóink, 8 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
4: Ma este Alekszandra Dovgány zongorázik. Az alig 19 éves orosz zongorista 4 évesen kezdte zongora tanulmányait. Többek között Grigorij Szokolov támogatta. Most Beethoven, Schumann, Rachmaninov és Prokofjev egy-egy alkotását adja elő. A tavaly február 12-i koncert felvétele Tokióból ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova csütörtöki és pénteki műsorában a MÁV szimfonikus zenekar játszik. Most Tendán és Aram Hacsaturian alkotásai szólnak a zeneakadémiai felvételen. Hegedünk közreműködik Mariam Abuzara, a karmester a grúz Miriam Kukhunaisvili. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, csütörtökön és pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra hét perc.
4: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárd. Aki válaszol.
5: Pécsi István vagyok. Jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel, és örülök, hogy tudunk együtt játszani. Megkérdezhetem, hogy honnan hív bennünket?
5: Budapestről.
0: Budapestről. Köszönöm szépen. Nézzük a lehetséges nyereményeit, hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor egy 4 CD-s csomagot nyerhet, a The Ultimate Jazz Archive sorozat 18. kiadványát, Giovenuti, Eddie Lang, Fats Waller, Coleman Hawkins és Art Tatum említhető, illetve hogyha a negyedik kérdésre is helyesen válaszol, akkor romantikus orgona zene lehet a nyereménye, a debreceni református nagy templomban készültek a felvételek, Alföldi Boruss Csilla játszik. Menjünk is rögtön az első kérdésünkre, tulajdonképpen köré csoportosul majd a többi. Szentpétervár 1882. június 17-e. Egy zeneszerző születésének helye és ideje az, aki egyedi zenei nyelvével jellegzetesen nyers, ritmikus hangzásvilágával óriási hatást gyakorolt a 20. század zenéjére. Az első kérdés, ki a szóban forgó zeneszerző, természetesen a zene segít?

0: Egyelőre csak a szerzőre vagyok kíváncsi.
1: Igor Stravinskyról van szó.
0: Meg tudja mondani esetleg azt is plusz pontért, hogy miből szólt részlet?
1: Ez a Tűzmodár. Azt hiszem, ők balett talán.
0: Most a szvit változatból szólt részlet Kassai király pokoli tánca, egy rövid bejátszás. A Párizsi Opera zenekarát Myung-Wung Chung vezényelte. Helyes a válasza, és akkor én egy fél pontot fel is írok pluszban. Szereti egyébként Stravinsky munkásságát?
1: Igen, én nagyon szeretem, már tényleg vannak neki érdekes húzásai. Vannak neki olyan művei, amik olyan nagyon formálisak, és nincs benne úgymond semmi, de vannak ebbe például nagyon sok minden van.
0: Örülök, mert ugye Stravinsky köré fonjuk a játékot. A munkássága folyamán sosem szűnt meg új utakat keresni, időről időre újraalkotni zeneszerzői eszköztárát. Első alkotói korszakában az orosz népi kultúra elemeiből merített inspirációt. Ebből az időszakból származik a másodikként idézett barbár témájú balettje, amelynek párizsi bemutatója jókora botrányt kavart. A kérdés, hogy mi a balett címe?

0: Itt a balett címét kell megmondania.
1: A tavaszi áldozat, azt hiszem, francia szak, du printemps, valami ilyesmi a címe. Attól érdekes, hogy szerintem nagy verekedés volt a bemutatón. Mintha lettek volna ilyen fizetett emberek, akik azért voltak, hogy megmutassák, de aztán volt, aki meg nagyon tetszett olyan esernyős verekedésre, rémlik nekem erről.
0: Kihívták a rendfenntartókat a premiéren valóban. Maga a szerző azt mondta, hogy együgyű buta emberek voltak a premiéren, de azért megoszlanak a vélemények, hogy mennyire volt ez így, mármint az tény, hogy nem értették ezt a művet, és sokkolta a közönséget. Helyes a válasza, úgyhogy a tavaszi áldozatból szólt a részlet a Tavasz hírnökei, a Royal Philharmonikus zenekart Jüri Csemirkánov vezényelte a felvételen. Folytassuk most Stravinsky következő alkotói korszakával, neokorszak ez. Az akkoriban komponált műveiről néha csak a hangszerelés vagy egy-két formai apróság árulja el, hogy nem évszázadokkal korábban keletkezett. Az alkotói periódus bevezető Pulcinellát idézzük, a kérdés pedig, melyik korszak stíluselemeihez nyúlt vissza Stravinsky, és hogy hívják ezt az irányzatot?

0: Melyik korszak stílus elemeihez nyúlt vissza Stravinsky?
1: Ugye neoklasszicizmusnak nevezzük ezt a korszakot, de a lényeg az, hogy hát ugye ez egy pergolizmű mű, hát hogy ő mennyire volt klasszikus, ez egy jó kérdés. Ugye a barokk és a klasszicista között volt, hát valahogy így.
0: Pergolizi mű részlete ráadásul szólt az előző óra végén is, helyesen mondja, abszolút, úgyhogy még egy fél pontot beírhatunk, tulajdonképpen így már a negyedik kérdést föl sem kellene tennem, de azért megteszem. Alkotói pályája utolsó évtizedeiben Stravinsky ismét új technikákkal kísérletezett, és a szeriális zene felé is nyitottá vált. A szeriális zene atyának, az új bécsi iskola vezetőjének zenéjével zárjuk a mai játékot. Egy dalciklusból idézünk, amely a belga költő Albert Giraud szövegeit használja fel, és a holdat járja körül, az égítés számos különböző hangulatú ábrázolását festve meg. Az utolsó kérdés, ki vajon ez a zeneszerző?
2: Den Wein, den man mit Augen trinkt, wie's nachts der Mond in Wohl.

0: Egy olyan zeneszerzőről van szó, akinek szintén nem nagyon értették sok esetben a műveit. Vajon ki lehetett ő?
1: Arnold Schönberg, és ez a Piero Lunar. És hát én nekem személy szerint annyira nem tetszik a Schönberg, szóval nekem túl tudatos, vagy hogy mondjam, szóval az érzelmeket nem mindig veszel észre bennem.
0: Ő másfajta zenei gondolkodásmóddal állt a művekhez. A Holdbéli Piero, így van, helyesen mondta még a címet is, és a részek Hold egyik részlete szólt, Sziklai Erika szoprán énekelt, a Budapesti Kamara Együttes Mihály András vezényelte, de ez azt jelenti, hogy Pécsi Istvánnak újfent gratulálok, és nagyon örülök, hogy játszottunk, bízom benne, hogy lesz még alkalmunk máskor is.
1: Hát köszönöm szépen, majd igyekszem.
0: Hallgatóinkat is biztatom, hogy jelentkezzenek a Kinyármába. Nyáron is fogunk játszani, mint mindig. Mindig így 8 óra után, a hírek után kezdődik a Kinyárma című játékunk. Camille Saint-Saëns F-moll zongora versenyének utolsó tételével folytatjuk a mai összeállításunkat. A Swiss Roman zenekar élén Charles Dutrois, Jean-Yves Thibaudet játssza a szólót.

Jean-Yves Thibaudet szólójával hallottuk Camille Saint-Saëns F-moll zongora versenyének harmadik tételét, a Swiss Roman zenekart Charles Dutoit vezényelte. Hector Berlioz Romeo és Júliájából következik az erkélyi jelenet, a játék előtt utolsóként Jesse Norman énekel, a Westminster apátság énekkarát is

0: részlet szólt Hector Berlioz Rómeó és Júliájából, az első felvonásból hallottuk az erkélyi jelenetet Jesse Norman előadásában, a Westminster apátság énekkarát és a Philadelphiai Szimfonikus Zenekart Riccardo Muti vezényelte. 8:59.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a reggel játékához, van három páros belépőnk, a 0630-30-30-160-ra küldhetnek majd SMS-t és a muzsikáló reggel@radio.hu-ra e-mailt, egy német romantikus szerző lesz a kérdés. Június 18-ára csütörtökre lehet jegyet nyerni elsőként a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe, az évfordulók sorozat következő állomására 18 órakor kezdődik, Fejes Krisztina és Polgár Éva négykezes estje, Mozart 521-es köhlyedzékszámú C-dur szonátáját, Fanny Mendelssohn egy művét, zongoradarab négy kézre című alkotását, Mozart 381-es T-dur szonátáját és Felix Mendelssohn Bartholdy Opus 92-es Andante és Allegro Brillant című alkotását játsszák majd e sorrendben a koncerten, illetve egy Gershwin alkotás is fölcsendül, három ének. Szombaton 20-án 11 órától az Óbudai Társas Körben az Anima Napok eseményére lehet jegyet nyerni, együtt a Jövőért, a Solti György Zeneiskola vonoszenekar és az Anima Muzicé Kamara zenekar közösen lép fel, vezényel Bolla Milán, Harry Purcell Tündér királynő szvitjéből szólnak tételek, Franz Schubert szerenádja, Csajkovszki virágkeringője, Bartók Béla mikrokozmoszából részletek, és még sorolhatnám, de van a Szépség és a Szörnyetek című musicalből is részlet. Szintén szombaton 17 órától 24 óráig tart az esemény, a nyertes két karszalagot kap az összes eseményre Múzeumok éjszakája a Bartók emlékházban. Ez kezdődik 17 órától tehát Bartók csendje kiállítás és tárlatvezetéssel, és izgalmas programokkal folytatódik csak röviden. Debussy Kodály Bartók Sándor címmel lesz a koncertteremben, Persányi Zsófi és Radnóti Róza fellépése, majd az esemény Kert, Sütött ángyom rétest, Szalai Fatima népi énekes, népdaltanítás a kertben, Bartók improvizációk magyar parasztdalokra című művéhez kapcsolódóan, és utána Rapszódikus szellemek összefoglaló címmel adja első változatos programját Kubor Erika, Balognella és Pellet Sebestyén, Bartók, Kodály és Beethoven műveit adják elő. Ezekre lehet tehát pályázni. Kérem szépen, hogy írják meg, hogy a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe, az Óbudai Társas Körbe, vagy pedig a Múzeumok éjszakája a Bartók emlékházban eseményére szeretnének jegyet nyerni. Isten éltesse sokáig a Liszt-díjjal kitüntetett Strauss Kálmán karnagyot 76. születésnapján, aki zenei tanulmányai Gyulán, Esztergomban és a Budapesti Liszt-Ferenc Zene Akadémián végezte, a teljesség igénye nélkül néhány fontos állomás az életéből. 74-től a Magyar Rádió szerkesztője volt, majd 77-től a Budapesti Ifjúsági Kórus karnagya és a Magyar Televízió klasszikus zenei osztályának vezetőjeként tevékenykedett, a Debreceni Kodály Kórus művészeti vezetőjeként dolgozott, a Magyar Rádió énekkarát is vezette, de volt a Honvéd férfikar karnagya, állandó tagja számos nemzetközi kórusverseny, zsűriének Európa szerte. Most is a Magyar Rádió énekkarának élén áll a felvételen, a szerző a kérdés, mint már említettem, egy német zeneszerző nevét várom megfejtésként. Tehát a Magyar Rádió énekkarát Strauss Kálmán vezényli, ki a szerző?

Johannes Brahms három énekét hallottuk a Magyar Rádió énekkarával és az ünnepelt Strauss Kálmán vezetésével. Tehát Johannes Brahms volt a helyes válasz. Zsoldosné Ámon Klára, Strohmayer János és Jenei Béla mehet a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermébe, Rózsa Iván az Óbudai Társaskörbe és Havas Krisztina pedig a múzeumok éjszakájára a Bartók emlékházba. Gratulálok a helyes megfejtőknek. Wolfgang Amadeus Mozart 263-as köhögjegyzékszámú C-dur templomi szonátája következik a műsorrendünkben. Daniel Kotzenpa játszik orgonán, a német barokk szólistákat Helmut Winschermann vezényli.

Wolfgang Amadeus Mozart 263-as köhögjegyzékszámú C-dur templomi szonátáját hallottuk Daniel Korzenpa szólójával, és befejezésképp Robert Schumann S-dur zongora ötöséből az első tétel szól. Maria João Pires, Augustin Dumay, Renaud Capuçon, Gérard Cousset és Chan Wang játszik.

0: Robert Schumann Ezdur zongora ötösének első tételét hallottuk a mai muzsikáló reggel zárásaként. Maria João Pires, Agustín de Mayer, Renaud Capuçon, Gérard Cousset és John Wang játszott. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. Kívánok további szép napot, jó zenehallgatást és minden jót, pontosan 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál a bemondó Garhami Zsuzsa. Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt libanoni területekről, jelentette ki az iráni vezetés. A perzsa állam külügyminisztere és a parlament elnöke is hangsúlyozta, hogy a Washington és Teherán közötti péntekre tervezett megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az izraeli csapatok visszavonulnak a határ túloldalára. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor korábban közölte, hogy hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetben, amíg szükséges. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. Megszavazta az olasz parlament a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt. A döntés értelmében a jövőben fejenként több mint 600 eurót kaphat az a személy, aki segítséget nyújt a migránsoknak a programhoz való csatlakozásban, például a visszatérési kérelem benyújtásában. A pénzt a hazatérési eljárás lezárultakor a jogi képviselőnek vagy akár humanitárius szervezetnek is kiutalhatják. Olaszországból tavaly több mint 6000 bevándorlót toloncoltak vissza hazájába, további 675-en az önkéntes hazatérést választották. Idehaza azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykomboly ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgáltatóknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Ma van az elsivatagosodás és a szárazság elleni küzdelem világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a talajromlás megállítására, a víztakarékosságra, valamint az aszályok elleni hatékony védekezésre. Az idei kampány a legelők helyzetére összpontosít, ugyanis az ENSZ 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 23 fokos. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet. 9 óra, 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: teltházas kamarakoncertek után itt az új Variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a Variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: A Mesterek órája mai adásában Ferencsik János vezényel. A 42 éve elhunyt, kétszeres Kossuth díjas, karmester, korrepetítor, tanár, az Operaház főzeneigazgatója, a Magyar Állami Hangversenyzenekar vezetője, valamint a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarának elnök karnagya volt. Ferencsik János a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában Vikárius László új könyvéről, a Cantata Profanáról beszélgetünk.
6: Fontos, értékes, évtizedek óta létező könyvsorozat, mint az Oxford University Press ad ki, és amelyik kifejezetten művek keletkezés történetét állítja a középpontba.
5: Összhang. Most jelent meg. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
7: 7 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Gustav Mahler zenéjével kezdjük a délelőttöt, és a 7. szimfóniából hallgatjuk a második éjjel zenét, Nachtmusikot, és ez a darab 4. tétele. A berlini félharmonikusok felvételén Claudio Abbado vezényel.

Gustav Mahler 7. szimfóniáját időnként az Éjszaka dala Lieder Nacht alcímen is említik. Valóban két éjj daltétel is van benne. Az első, ami a darab második tétele, állítólag egy Nachtwanderung, vagyis éjszakai vándorlás zenei képe. Bár Mahler a tételt meglehetősen homályosan jellemezte. Azt mondta, hogy Rembrandt Éjjeli őrjárat című festményéhez hasonlít a zene, de azt is hozzátette, hogy nem állt szándékában magát a festményt idézni, vagy azt megrajzolni zenében. A negyedik tétel, a második Nachtmusik, második éjzene, az elsővel szemben jóval meghittebb és emberibb jelenetet ábrázol. Az amoroso jelölést használja a zeneszerző, és csökkentett hangszerelést írt ebben a tételben, és gyakran éppen ezek miatt úgy jellemzik a tételt, mint egy hosszú kamarazenei szakaszt ebben a hatalmas zenekari műben. A tétel kisebb hangszerelése pedig azt jelenti, de hallottuk is, hogy tényleg kevesebben vannak, hogy a trombiták, harsonák és a tuba csöndben maradnak, a fafúvósok száma pedig a felére csökken, aztán jön ugye a finálé, és itt megint visszatér a teljes zenekar. A 7. szimfónia második éjj zenéjét, egyben a 4. tételt hallottuk, Gustav Mahler zenéjét a berlini félharmonikusok élén Claudio Abbado vezényelte. Maradunk a berlini filharmonikusoknál, legalábbis a következő felvétel szólistájával, ő Albrecht Mayer oboaművész, aki mellett a Potsdami Kamarazenekar játszik, és Ludwig August Lebrun G-moll oboa versenyének harmadik tételét halljuk.

Ludwig August Le Brun G-moll oboaversenyének harmadik rondótételét hallottuk Albrecht Mayer és a Potsdami Kamarazenekar előadásában. Melinda áriája következik most, ez már Erkel Ferenc Bánkbán című operájának részlete. A második felvonás áriáját Tokodi Ilona énekli, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kóródi András vezényli.

0: Melinda áriáját hallottuk Erkel Ferenc Bánkbán című operájának második felvonásából. Tokodi Ilona énekelt, mellette a Magyar Állami Operaház zenekarát Kórodi András vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 3 perc elmúlt 9:30, sok hallgató kedvence következik Harry Purcell Abdelazer kísérőzenéjének részlete. A Nyitányt és Rondót halljuk a zenéből, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszik.

Ez a darab Henry Purcell Abdelazer című kísérőzenéje előre is és visszafelé is repíti a hallgatót. Előre, ugye főleg a rondó, amit itt néhány másodperccel ezelőtt hallgattunk, hiszen ez az a részlet, amely alapján a 20. században Benjamin Britten megírt egy csodálatos szimfonikus művet, de vissza is, hiszen a 17. század végének színházi világába kerülünk ezzel az 1695-ben komponált Abdelazer szvíthez, és valamikor a maszkjátékok idejéhez, amelyekben költészet, tánc és zene mindig együtt jelent meg. Henry Purcell rengeteg színházi kísérőzenét írt, akkoriban erre volt kereslet. Bizonyos szempontból pontosan úgy használták az ilyen zeneműveket, ahogy manapság a filmzenét, különböző hangulatok megteremtésére, vagy a történet különböző szakaszai közötti átvezetésre. Az Abdelazer kísérőzenéből hallottuk a jól ismert rondó előtt a nyitányt, Henry Purcell zenéjét a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszotta. Most pedig Jandó Jenő zongorázik. Az ő előadásában Schubert 946-os jegyzékszámú három zongoradarabjából a harmadik C-dur művet halljuk.

Schubert 946-os jegyzékszámú három zongoradarabja közül a harmadik C-dur részletet hallottuk, Jandó Jenő zongorázott. Max Bruch zenéjét hallgatjuk most. Ő szinte minden műfajban komponált, és a legtöbb műfajban komoly sikereket is elért. Írt például három operát, három szimfóniát, aztán dalokat, kórusműveket, kamraműveket. Ma azonban elsősorban néhány versenyműve jelenik meg leggyakrabban a koncertműsorokban. A klarinétra és brácsára írt kettős verseny kivételével a három további versenyművében a hegedű a szólista. Van egy skót fantázia, egy szerenád és egy koncertdaraba vagy koncertstükk. De annak is van oka, hogy más hangszerben nem gondolkodott. És ezt az okot nem a lehetőségek vagy a megrendelések hiányában, hanem a zeneszerző hozzáállásában kell keresni. Amikor például Eugène D'Albert zeneszerző zongoraművész karmester 1886-ban zongoraversenyt kért tőle, Bruch azt írta a kiadójának, a híres berlini Zimrock kiadónak, hát én hogy írjak zongoraversenyt, ez már tényleg a vég. De 12 évvel korábban, amikor Zimrock vetette fel, hogy talán lenne piac egy csellóversenyre, Bruch még nyersebb volt, és tényleg így fogalmazott, van fontosabb dolgom is, mint hülye csellóversenyeket írni. De aztán a csellisták megbocsátották neki ezt a zord kifakadást, miután később megírta nekik az Opus 70-es 4 darabot, aztán az Opus 83-as 8 darabot, de mindenek előtt az Opus 47-es gyönyörű Kolnidreit. Úgyhogy ők megbocsájtottak a zeneszerzőnek, a hegedűsök viszont örülnek, hogy van jó néhány versenymű, amit játszhatnak Bruch életművéből. Hallgassuk most az Opus 26-os G-moll hegedűverseny nyitótételét, Shlomo Mintz a szólista, mellette a Chicagói Szimfonikus Zenekart, Claudio Abbado vezényli.

és ha koncerten lennénk, akkor most jönne a második tétel. Max Bruch opusz 26-os G-moll hegedű versenyének első tételét hallottuk Shlomo Mintz szólójával, a Chicagói Szimfonikus Zenekart Claudio Abbado vezényelte. Következzék most Johann Joachim Quantz C-dur triószonátájának első és második tétele, Franz Brücken és Jeanette van Wingerden blokkflőtén, Franz Wester harangfúvolán, Brian Pollard fagotton, Anner Bilsma cellón, Gustav Leonhardt csembalón játszik.

0: Az első és második tételt hallottuk Johann Joachim Quantz C-dur trió szonátájából, Franz Brüggen és Jeanette van Wingerden blokkflötén, Franz Wester harangfuvolán, Brian Pollard fagotton, Anner Bilsmer cellón, Gustav Leonhardt csembalón játszott.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 10 óra van, hallgassuk most Bach zenéjét, a Voltemperites klavír második kötetének 23. darabja, a H-dur prelúdium és fúga következik, Angela Hewitt zongorázik.

A H-dur prelúdium és fúgát hallgattuk a Voltemperirtes klavír második kötetéből, és erre a hangnemre Frédéric Chopin azt mondta, hogy a zongorán a legkönnyebben játszható skála, mivel a fekete billentyűk jól illeszkednek az ujjak természetes helyzetéhez. Úgyhogy ha Chopin véletlenül tanított, akkor legtöbbször ezt a skálát adta elsőként a kezdő zongoratanulóknak, és a C-dur sokkal könnyebbnek tűnő előjegyzés nélküli C-dur skálát pedig a végére hagyta, mert azt tartotta a legnehezebbnek, pontosan a teljesen egyenletes előadás szempontjából, hiszen a C-durhoz nem kellenek a fekete billentyűk. A H-durnak viszont 5 kereszt az előjegyzése, és a zongorán ezek a hangok, a fis, cis, gis, tis, ais, mind fekete billentyűn vannak. A C-durban pedig, ahogy mondtam, nincs előjegyzés, nincsenek benne félhangok, úgyhogy nem kellenek hozzá a fekete billentyűk, és ezt Chopin nehezebbnek érezte tanítás közben. Valószínűleg igaza volt. A Voltemperirtes klavír részletét Angela Hewitt játszotta. Most pedig opera részlet következik. Donizetti Boleyn Anna című operájából a címszereplő áriáját hallgatjuk a második felvonásból. Angela Giorgio énekel, a Covent Garden opera zenekarát Richard Armstrong vezényli.

Donizetti Bolein Anna című operájából hallottuk a címszereplő áriáját a második felvonásból. Angela Gyorgyu énekelt, a Covent Garden Opera zenekarát Richard Armstrong vezényelte. Hacsatúrján Guyane szvítjéből hallgatunk részleteket, és milyen érdekes, 1942 és 2009 között élt egy örmény festő és grafikus művésznő, az ő neve is ez, Guyane Hacsatúrján. Ami a művészetét illeti, mágikus realizmusnak nevezi a kritika, valahol Frida Kahlo, René Magritte és Marc Chagall festészetéhez hasonló a művészet, és Guyane Hacsatúrján és Aram Hacsatúrján között nincsen közvetlen családi kapcsolat, az egyetlen kapcsolat az, hogy a képzőművésznő keresztneve, a Guyane, megegyezik Aram Hacsatúrján híres balettjének címével, és még a vezetéknevük is ugyanaz, de nincsen rokoni kapcsolat. De mi most térjünk vissza a Guyane Suite-hez, a Barátok táncát, a szőnyeg szövő jelenetet és a Leszkinkát hallgatjuk, a Bournemouth szimfoniettát Kirill Karabics vezényli.

Hacsatúrián Gajane szvittjéből hallottunk részleteket, a Börmaut szimfoniettát Kiril Karabics vezényelte. Most következzék Haydn opusz 76-os B-dur vonós négyesének első tétele, a Takács kvartett játszik.

0: Haydn opusz 76-os B-dur vonos négyesének első tételét a Takács Kvartettől hallottuk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Pontosan 10:30 van, elérkeztünk a délelőtt játékához. Mondom a nyereményeket, most két koncertünk van, és egy DVD ajándékként. Az első koncert június 18-án csütörtökön, tehát holnap este 8 órakor lesz a BMC Opus Jazz Clubban. Gadó Gábor és a Harcsa Veronika Quintet Jügen lemezben mutatója lesz ez. A két művész ugye jazzmusikusként indultak mindenféleképpen, és ebből a világból ismerjük őket, Gadó Gábort is, és Harcsa Veronikát is. De a művészetük egyre hangsúlyosabban tolódik egy kicsit a klasszikus zene és a kortárs zene felé. Ennek a keveredése jelenik meg ezen a Jügen című lemezen is, amelynek anyagát játsszák holnap este 8-kor a BMC Opus Jazz Clubban. A másik előadás pedig június 20-án szombaton este 7 órakor lesz az Óbudai Társaskörben az Anima Napok részeként az Anima Muzicé Kamarazenekar fesztiválján Omás Arrolla János. Természetesen az Anima Muzicé Kamarazenekar lép fel, és Otto Antikainen játszik szólót Mozart hegedű versenyében. A Flesch Károly Nemzetközi Hegedű Verseny Mozart külön díjasa, ő lesz a vendég. Ez tehát június 20-a szombat, este 7 óra, Óbudai Társaskör, az Anima Napokon Omás Arrolla János koncert. És van még a DVD-nk, ez pedig a Tétova Félrelépők című film, Isabella Rossellini és William Hurt főszereplésével. Ezek az ajándékok és a zenei javaslatokat is várom, szokás szerint mondom a kérdést, ami egy kicsit hasonló játék lesz, mint az előző két napon. Egy műből hallgatunk részleteket, és ebből a műből indulva most nem egy másikat kell megnevezni, hanem a másik zeneszerzőjét. Hétvégére esik az évfordulónk, 1864. június 20-án a Gráci Thália színházban volt Franz von Suppé Pik dáma, cik dáma című operettjének bemutatója. Ez a darab ugyan nem lett különösebben nagy

0: Rache meine Wut. Servus!
1: Hát szervusz, énekelte az énekes, és ez Franz von Suppé, Pik dáma című operettjéből szólt. A nyitányt hallottuk először, és aztán Emil áriáját Tom Erik Lee előadásában. A Kölni Rádió szimfonikus zenekarát Mihály Jurovszki vezényelte. De a kérdés egy másik Pik dáma volt, ami 26 évvel később készült, és ami ellentétben az operettel igen nagy sikert aratott. Annak a műnek zeneszerzője volt a kérdés, és ez Piotr Iljics Csajkovszki, ahogy nagyon-nagyon sokan helyesen írták, és azoknak a hallgatóknak is igazuk van, akik mellé biggyeztették, hogy a szövegíró, a zeneszerző öccse Mogyeszt volt. Ez is igaz. Úgyhogy Csajkovszki vagy a Csajkovszki fivérek, ez volt a helyes válasz. Lássuk a nyerteseket. A jegyeket és a tárgynyereményt Humvári György, Kövér Gábor és Zemcov Ágnes nyerte. Zenei ajándékokat pedig érdekes módon most 5 hallgatótól kapunk, mert ketten-ketten eltalálták a másik javaslatát. Somogyi Ferencnétől érkezik az első, aztán Miklós Nóra és Szerencsi Ádám, végül dr. Vörös Jenő és Katona István kérése teljesül, mert itt vannak átfedések. Mondtam az előadókat a Suppé darabhoz, úgyhogy kezdhetjük. Somogyi Ferencné Chopin forradalmi etüdjét szeretné hallani. Ez következik most, Kentner Lajos zongorázik.

Chopin C-moll forradalmi etüdjét hallottuk Kentner Lajos előadásában. A következő felvételt két hallgatónk összerakta. Egyikük a darabot javasolta, a másik pedig az előadót, és ezt a kettőt nagyon szépen össze lehetett kötni. Miklós Nóra azt írta, hogy szeretné, hogy ha már a másik pigdáma volt a megfejtés, akkor abból is szóljon egy részlet, tehát Csajkovszki operájából hallgatunk részletet, Szerencsi Ádám pedig Dmitrij Hvorosztovszkij felvételét kérte, és hát ugye ez a művész gyakran előkerül itt a játékban, hiszen nagyon sok hallgató szereti, és neki van bizony bőven gyönyörű felvétele a pigdámából. Jelecki áriáját halljuk a mű második felvonásából, Dmitrij Hvorosztovszkij mellett a Bécsi Állami Operaház zenekarát Seiji Ozawa vezényli.

Jelecki áriáját hallottuk Csajkovszki A Pik Dáma című operájának második felvonásából. Dmitrij Horosztovszki énekelt, a Bécsi Állami Operaház zenekarát Seiji Ozawa vezényelte. És tegyük föl a heti zenei ajándékokra a Koronát dr. Vörös Jenő és Katona István kérésével, ez pedig a Léprelőd, Liszt Ferenc szimfonikus költeményét a Chicagói Szimfonikusok élén Daniel Barenboim vezényli.

0: Liszt Ferenc Léprelőd című szimfonikus költeményét hallottuk a Chicagói Szimfonikus Zenekartól Daniel Barenboim vezényletével, és tényleg gyönyörű koronát kapott a mai játék, és ezzel a hét zenekérős játék sorozata. Köszönöm szépen mindenkinek, hétfőn folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 10 perc elmúlt, 11 óra, Dohnányi Ernő zenéje következik, ugye ő volt az, akire azt mondták akkoriban, hogy Liszt Ferenc után a második legnagyobb magyar zongorista. És zongoraművet hallgatunk életművéből. Az Opus 11-es C-dur rapszódia következik, Baranyai László zongorázik.

Tohnányi Ernő Opus 11-es C-dur rapszódiáját Baranyai Lászlótól hallottuk. Most szóljon Jandis Mazzelenka a harmadik B-dur trió-szonátájának negyedik tétele, Heinz Holliger oboán, Thomas Zietmeier hegedűn, Klaus Thunemann fagotton, Klaus Stoll nagybőgőn, Jonathan Rubin lanton, Christiane Jacoté csembalon játszik.

Zelenka harmadik triószonátájának negyedik tételét Heinz Holliger oboán, Thomas Zetmeier hegedűn, Klaus Thunemann fagotton, Klaus Stoll nagybőgőn, Jonathan Rubin lanton, Christiane Jacoté csembalon játszotta. Most szóljon Gershwin Porgy és Bess szimfonikus szvittjének ötödik tétele, a Cincinnati Pops Orchestrát halljuk.

0: Körsvin Porgy és Bess szimfonikus szvittjének részletét a Cincinnati Pop Orchestrától hallottuk, és ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Minden jót kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Az Összhang következő adásában Vikárius László új könyvéről, a Cantata Profanáról beszélgetünk.
2: Fontos, értékes, évtizedek óta létező könyvsorozat, mint az Oxford University Press ad ki, és amelyik kifejezetten művek keletkezés történetét állítja a középpontba.
1: Összhang. Most jelent meg. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Alexandra Dovgány zongorázik. Az alig 19 éves orosz zongorista 4 évesen kezdte zongoratanulmányait. Többek között Grigori Szokolov támogatta. Most Beethoven, Schumann, Rachmaninov és Prokofjev egy-egy alkotását adja elő. A tavaly február 12-i koncert felvétele Tokióból ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók. Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 110 éve, 1916. július 5-én született Rév Lívia zongoraművész emlékét idézzük Magyar Kornél 2009-ben készült beszélgetésének részleteivel.
3: Talán kezdjük Mozarttal, mert 12 esztendősen vele mutatkozott be mindjárt pódiumon. Hát hogyan történt ez?
4: Akkor játszottam egy koncertet, amit Mozart két zongorára írt, egy másik nagyon tehetséges varró növendékkel, a Dános Lilivel, és a Komor Vilmos dirigált, ami azt jelenti, hogy körülbelül 80 éve már, hogy először játszottam a Zeneakadémia nagy termében növendékhangversenyen.
3: Ön mondta, hogy varró növendék volt, Varró Margitról, a világhírű magyar zongorapedagógusról van szó természetesen, de hát ő csak a kezdet volt, aztán a Zeneakadémián nagyon nagy nevekkel folytatódott Weiner Leóval.
4: Molnár Antallal.
3: És még sokakkal és másokkal, és a diploma hangversenyén ott ült a közönség soraiban Bartók és Kodály.
4: Akkor nagyon sokan voltunk, mert az volt az első korosztály, amelyiknek már kötelező volt a diploma ahhoz, hogy taníthasson. Úgyhogy nagyon sokan voltak, akik már régen tanítottak, és meg kellett szerezni a diplomát. De 35-en voltunk növendékek, úgyhogy nem jutott mindenkinek egy külön teljes koncert, hanem ott ült a Tamán István, akinél volt egy ilyen kotatartó, csomó olyan kotával, amit aztán ő válogatta ki, hogy kinek mit adott ahhoz, hogy lapról játszon ott a közönség előtt. Mondanom se kell, hogy a terem természetesen tele volt. Rendszerint ilyen kis apró dolgokat, Scarlatti, vagy nem tudom, szóval ilyen barokk zenéből inkább azokat adta oda. És amikor rám került a sor, úgy látszik, akkor már nagyon rossz hírnevem volt, mert akkor a Doknányi állt föl, aki az elnök volt, és különben az akadémiának az igazgatója, és ő keresett nekem egy művet. És az egy Grieg szonáta volt, aminek az létezéséről se tudtam, és tele volt dupla keresztel, és dupla mindenfélével, és az egész nagyon fekete volt, és neki láttam eljátszani. És közben az egész zsűri fölállt, és itt álltak mögöttem, és néztek bele a kottába.

0: lett volna egy tanári állásom, akkor nem mentem volna el Magyarországról sohasem. Átértem volna az összes gyönyörűséget, amit maguk átértek, de ezért mentem aztán el. Nem volt se állásom, se semmim, és engem New Yorkba akartak vinni amerikaiak. Úgyhogy elindultam New Yorkba, és megálltam Párizsba, és ott leszálltam a vonatról, mert ott kellett volna aztán repülőgépen tovább menni. Leszálltam ott a keleti pályaudvaron, és azt mondtam, én itt maradok. Egy kukkot nem tudtam beszélni franciául. Egy lelket nem ismertem. Pénzem az volt körülbelül zseppézre való egy hétre, és ott maradtam.
1: Egy reménybeli zongoraművésznőnek mihez lehetett akkor, 46-ban, talán akkor már ébredező Párizsban?
0: Ehhez most vissza kell mennem egy kicsit, mert ahhoz, hogy megkapjam az útlevelet és a vízumot Franciaországba, ahhoz föl kellett iratkoznom egy nemzetközi versenyre, mert közben találkoztam egy kedves jó barátommal, aki mondta, hogy ő megy Párizsba, pedig tudta, hogy én nekem oda kell mennem, hogy tovább mehessek, és mondtam, hát hogy csináltad? Ja, hát én beiratkoztam egy nemzetközi versenyre. Hát ha ez elég ahhoz, hogy megkapjam a francia vízumot, hát én is beiratkoztam. Csak hogy a franciák megállapították, hogy kicsit sokan voltunk ahhoz, hogy ilyen pici államból 12-en menjünk ki. Nem, pardon, 52-en voltunk, mert nem csak zongorista, hanem hegedűs is volt, és 52 jelentkező, az egy kicsit sok volt. Annyi vízumot nem akartak kiadni. Azt mondták, hogy itt helyben kell először csinálni egy ilyen selejtező versenyt, ugyanavar a programmal, amit ott kell játszani Párizsban. Na, de nekem volt kevesebb, mint 2 hét arra, hogy ezt a programot összeállítsam, megtanuljam. Ott voltak olyan művek, mint a Chopin Fantázia, ami majdnem 20 oldal. Paganini Lisztetűd, és nem tudom, Mendelssohn Preludium és Fuga, meg mindenféle, amit soha nem játszottam. Úgyhogy nagyon kevés idő volt, nagyon kevés volt az esélyem ahhoz, hogy én oda bekerüljek. És csak 12-t engedélyeztek. És a zsűri függöny mögött volt, és nekünk számokat kellett húzni, úgyhogy a zsűri tagoknak nem volt szabad tudni, hogy ki játszik. És így kerültem én mégis be a 12 közé.

0: Azt hiszem azért, szerintem, mert azt mondták, most játssza ezt. És akkor elkezdtem játszani, és 5 perc múlva azt mondták, köszönjük, most játssza ezt. Tehát mindegyikből csak egy kis rész játszottam, úgyhogy lehet, hogy azt még meg tudtam tanulni. Nem tudom, hogy hogyan volt, de nagy a gyanúm, hogy én nem tudhattam azt nagyon jól. Úgyhogy én megérkeztem Párizsba, és azt mondtam, én pedig a versenyen nem veszek részt, mert semmi esélyem nem lehet, attól nem vagyok elkészülve. De aztán azt mondták, hogy de mégis muszáj, ezt nem lehet csinálni, hogy én ne játszak. Úgyhogy aztán mégis játszottam, és majdnem mindannyiunkat kiseleteztek. 11-et kiseleteztek. És csak azt hagyták benne, aki a leggyöngébb volt a magyarok közül, és az nyerte az első díjat.
1: És ott mihez kezdett művésznő akkor? Tanításhoz? Hát azt gondolná talán a laikus, hogy az a leg...
0: Ezért kellett ezt elmondanom, mert ott volt egy kis francia lány, aki nyert egy díjat. Nem az első díjat, de egy díjat. És annak rendeztek ilyen házi koncerteket, hogy bemutassák, hogy, mert nagyon büszkék voltak rá. És ez a fiatal lány, ez mindenhova elvitt magával. Ez beleszeretett az én játékomba olyan módon, hogy amikor jöttek neki az ő kis koncertje után gratulálni, akkor azt mondta, én ez semmi, de itt van egy nagyszerű zongorista. És akkor kezdtek engem meghívni. És körülbelül 2 éven keresztül majdnem minden este meg voltam hívva valahol. Valaki egyszer azt kérdezte, hogy úgy fogadták, mint egy szegény menekültet, vagy úgy fogadták, mint egy karrieres, nem tudom már, mi volt a másik. És aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen olyan lelkesedéssel fogadtak engem, hogy mindenki akart segíteni, és minden egyes koncertem után, ahol bemutattak ki csak családoknál, voltak a meghívottak között, akik aztán újra meghívtak. Így kerültem aztán egy gyönyörű villába, ahol laktam 2 évig, és onnan mentem férjhez különbe. De egy ilyen házi koncert alatt megismerkedtem egy bizonyos Düsszürzsé nevű emberrel, aki a Aix-en-Provence-i Opera Fesztiválnak az alapítója, és ő volt az, aki engem átküldött Londonba. Szóval ő csinált az első koncertemet Párizsban, és azt akarta, hogy játszok elő a BBC-nek, hogy én itt is bemutatkozzak. És a behívóm az érkezett egy impresszárióhoz, aki ott él Angliában. És az nagyon kedvesen fogadott, kikérdezett, és beszélgettünk egy fél óráig, és a Wigmore Hall az körülbelül, ami itten az akadémiának felel meg, de kicsit kisebb. Ott csinálják a szólókoncerteket, meg a kamarazene koncerteket. Azt a termet kibérelte egy órára, aznap délutánra, és megjelent mindjárt pár más férfiúval, és akkor játszottak engem, és az első recitálom volt március 8-án, azt hiszem, 48-ban, és erre kaptam mindjárt 7 zenekari meghívást, ami megduplázódott a következő évben, és az, mint szintén megduplázódott megint a többi évben, vagy hogy több mint 25 évig ilyen számú koncertjeim voltak csak Angliában. Szóval játszottam az összes nagy zenekarral, és mindazokkal a karmesterekkel, akik ott már nagyon ismertek voltak.
1: Önhöz mi áll közelebb? Mert most, hogy ilyen érdekes módon egyszer csak a karrierje átváltott zenekari estek szólistájáévá, az ember azt gondolhatná, hogy ez talán egy picit jobban vonzó nagy karmesterekkel játszani, és ők már ugye egyik a másiknak adja. De azért azt hiszem, hogy a szóló karriert nem hanyagolt el, szóval azért nem, nyilván hát az, voltak azok
0: ott
1: is.
0: Semmit sem lehetett elhanyagolni, mert én akkor már belekerültem az impresszárió kezébe, és azt csinált velem, amit akart. Ott adott el, ahol tudott. Akkor már az ember csak egy marsandíz, szóval egy eladnival, hogy megyek az anyag.
1: De hát azért önnek csak lehetett némi kívánsága, hogy mit szeretne, hol szeretne, főleg mit szeretne játszani.
0: Hát az persze.
1: Ilyenkor figyelme veszi egy ilyen szigorúnak látszó impresszárió, aki azért önről, meg a karrieréről úgy tűnik, mintha teljesen gondoskodna.
0: Hát gondoskodott
1: hogy önnek
0: is,
1: mik a kívánságai.
0: De ő csinálta az én karrieremet, és én csináltam az övét. Mert ő akkor jött vissza a háborúból, akkor kezdte el az ő impresszáriós karrierjét. Úgyhogy nagyon sokszor úgy küldött el engem új helyekre, hogy jaj, nagyon jól játszol, mert innen még soha nem kértek az én irodámból művészt. Így, hogy én csináltam az ő karrierjét is ugyanakkor.
1: Amiket most elmesél, abból arra lehet következtetni, hogy voltak éppen a lapról olvasott Domenico Scarlatti és a bemutatkozásul szolgáló Wolfgang Amadeus Mozart épp olyan közel áll önhöz, mint Chopin, illetve Debussy. És ugye Chopin és Debussy játéka már olyan nagy neveket mozgatott meg, és figyeltek fel önre, mint Bruno Walter, hogy csak egyet említsek hirtelen, de hát hosszan lehetne sorolni az összes nagy André Klütenstől, Jochumon át, a sok mindenki karmestereket, de mégis az ön nevével Chopin és Debussy muzsikája és szongora művei.
0: De miért?
1: Fűződnek össze, miért?
0: Ez már a lemeznek a következménye.

0: csináltam egy gyereklemezt a Hyperionnal Londonban, ami már egy második gyereklemez volt, az elsőt csináltam a Patti Marchionival Párizsban, ami nagyon nagy sikerrel ment, és akkor kértek tőlem egy másik programot, mit akarok most fölvenni. És akkor én beadtam a Debussy első albumát, a Prelüdök, amiből játszottam már egy jó párat, de nem mindet, és erre ugrottak rá, hogy megcsináljuk azt. És akkor a kritikusok reklamálták a második albumot. És akkor vártak is rá, és van egy csomó olyan kritikám, amivel már jó régen vártuk ezt a második albumot, stb. Ez így ment tovább, így lett aztán az összes fölvételem, és előre sose tudtam, én azt nem tudtam, hogy mindent meg fogunk csinálni. Nem játszottam a felét a műveknek soha előtte. Szóval ez úgy ment tovább, hogy azért már nagy sikere volt az gyerek, akkor mentünk tovább, és még a végén megcsináltuk az összeset.
1: Tessék mondani, az, hogy gyermeklemez, az mit jelent?
0: 30 mű, amit én válogattam ki, Bachtól Bartókig, az is volt a címe. A második az csak úgy jött ki, mint For Children. Bachtól egészen a mai napig minden, ami gyerekeknek íródott, nagyon gyönyörű és nagyon nagy sikere volt. Én nagyon sokszor találkoztam olyan fiatal zongori tanárokkal Párizsban, akik azt mondták, hogy az egész fiatalságomat ott maga lemezével értük le.
1: Bizonyára nem véletlen ez, mert a hírek is arról tanúskodnak, hogy ő nagyon szereti a fiatalokat, és nagyon szeret foglalkozni velük.
0: Hát azt hiszem, hogy ez a második hivatásom. És az úgy kezdődött, hogy amikor én átkerültem 8 éves korában Máté Klárihoz, ő tanult meg tanítani én rajtam keresztül, mert elvitt engem folyton Varró Margithoz, eleinte minden héten, aztán minden hónapban, és aztán később teljesen átkerültem Varró Margithoz. Amikor én elkezdtem tanulni a Máté Klárinál, oly érdekes volt és olyan szórakoztató, hogy rögtön átadtam ugyanazt a hugocskámnak, aki 2,5 évvel fiatalabb, mint én. Így én is megtanultam tanítani.
1: Kanyarodjunk egy picit azokra az évekre, amikortól önt már gyakrabban láthatták, vagy egyáltalán láthatták itthon Magyarországon, mert nagyon-nagyon sok év, talán 41 év telt el, amíg
0: 42,
1: úgy jöhetett haza.
0: Amióta először jöttem, mint zongoraművész.
1: Zongoraművészként jöhetett
0: addig
1: haza.
0: Addig mindig csak, mint tanár jöttem.
1: De tanítani haza jöhetett, tehát azért addigra, mire ez művészként megjelenhetett itt, talán elegen ismerték ahhoz, hogy már tudják, hogy kit üdvözölhetnek önben akkor, amikor végre pódiumra ülhetett.
0: Hát remélem, legalábbis így gondolom.
2: A műsor első részében Liszt Ferenc Paganini etüdjei közül a harmadikat, a La Campanellát hallottuk, és ezt követte Debussy gyermekkuckójának részlete, Rév Lívia zongorázott. Most pedig Starker János Gordonka művész lesz, Rév Lívia partnere, François Couperin hangverseny darabjának 5. tételét hallgatjuk, és a részlet után legkedvesebb kamara partnereiről is mesél Rév Lívia zongoraművész, akire születése 110. évfordulóján emlékezünk, Magyar Kornél beszélgetésének részleteivel.

0: Az első volt az Ajtai Viktor, aki a Chicagói szimfonikusoknak a koncertmestere volt, most nem tudom, hogy még az is, ma is, most már több mint 30 éve. A Starker János, nem kell bemutatnom. A Gerler Robert, az Ákos Ferenc. Nem tudom, 24 nevet találtam, akikkel állandóan muzsikáltunk, szóval akinél
1: a Fenyves Lórándal nem játszottak együtt, tessék? Amikor itt egy közös kurzust tartottak, vagy éppen egy időben tartották a kurzusokat Fenyves Lórándal, akkor nem játszottak együtt, vagy korábban? Sem.
0: Sőt, a Fenyves Lórándal csináltunk is egy lemezt egyszer együtt, a Kontrasztokat. Hát az egy külön mese, az muszáj elmesélni.
1: És ki volt a klarinétos?
0: Nem tudom, hogy hívják. Svájci. Nagyon jó. Azt történt, hogy a Fenyves Lórándot meglátogattam egyszer, és azt mondta, hogy szeretné megcsinálni a Kontrasztokat Bartoktól. Hát én azt nem ismertem. Hallottam róla, de nem ismertem, nem hallottam soha. Ki volt tűzve már a fölvételi dátum, és én csak vártam, hogy mikor érkezik meg a kotta, mert nekem nem volt meg a kotta. Csak legyen egész nyugodt, meg fog érkezni. Tudja, amikor érkezett a kotta? Amikor már bent voltunk a stúdióba fölvételre.
1: És mi történt?
0: És fölvettük.
1: Igen, mert a blattolás az még mindig olyan jól ment, mint annak idején a diploma koncerten a Grieg E-moll szonátával.
0: Az nekem nincs is meg. Nem is ismertem soha.
1: Nem?
0: Nincs is meg nekem.
1: És a Grieg lirikus darabokat játszott?
0: Azokat biztos játszottam, persze. És a Grieg koncertet is megtanultam, mert az angolok nagyon szerették.
1: Változott valamit azóta, amióta elkezdett foglalkozni, és először Magyarországra jönni, tanítani, vagy kurzust tartani? A zongora játék?
0: Rossz irányban igen. Ezek a versenyek, azt hiszem, hogy ők a hibások. Mert hogy lehet lemérni a tehetséget, az inspirációt, a kultúrát? Mit lehet lemérni? Az erőt és a gyorsaságot. Tehát azok nyernek, akik a legerősebben és a leggyorsabban tudnak zongorázni, és az annyira belement most a fiataloknak az egész lelkületükbe, hogy most már csak az az érdekes, hogy ki tud gyorsabban. És aztán vannak olyan híres zongoraművészek, akik szintén versenynyertesek, és akik tovább versenyeznek saját magukkal. Még gyorsabban, és hát valami szörnyű, hogy gyilkolják a zenét. Minden műnek megvan az ő saját tempója. Ha gyorsnak akarták írni, akkor azt lehet gyorsan játszani. De azt játsszák gyorsan, ami könnyen megy gyorsan. Mert Mozartot meg Beethoven szonátáknak bizonyos tételei, azt nagyon könnyű gyorsan eljátszani. Sőt, akkor még annyira megkönnyebbül, hogy minden probléma eltűnik, mert az már nem is jöhet ki belőle, ugye? Például vannak olyan szimfóniák, már most már karmester egy kicsit csinálják, hogy az ember néha azon töri a fejét, hogy hogy tudnak ezek a fúvósok olyan gyorsan ilyeneket fújni. Valami rettenetes, hogy milyen tempókat kívánnak a karmesterek is a zenészeiktől. Hát ez nem virtuózitás. Van, amit arra írtak, de akkor csak azt kell gyorsan játszani.

0: Rév Lívia számos elismerés, kitüntetés tulajdonosa. Érdemes megemlíteni, hogy egy lemezért már nagyon komoly díjban részesült. A Chopin Nocturne CD-jéért.
1: Bartók Pásztori. És a Prokultúra Hungarikát is megkaptam. Igen.
0: De azt hiszem, hogy talán amire a legbüszkébb, az a francia becsületrend. És ezt milyen alkalomból kapta, mert azt gondolom, hogy az ilyesmit azért valamihez kötik.
1: Van egy nagyon híres újságírónő, aki megkapta, és amikor ő beszédet mondott, hogy megköszönje, akkor azt mondta, hogy van itt valaki, aki még jobban megérdemli, mint én, és az a Rév Lívia. És aztán így kértek dokumentumokat a lányaimtól, és azok beküldtek egy pár kritikát, meg ilyesmit, és aztán erre kaptam. A becsületrend nagymesterétől, aki a Sárközi.
0: Nikola Sárközi.
1: Akkor, amikor a kitüntetésnek a fölakasztásáról volt szó, voltak 160-an a Magyar Intézetben csinálták, és én is mondtam egy beszédet, és annak azért volt a sikere, mert papír nélkül mondtam. És hát szóval elmondtam, kinek köszönhetek mit, és hogy ez nekem nem csak egy büszkeség, hanem feladat is. És megígértem mindenki előtt, hogy én addig fogok dolgozni, ameddig Jóisten megengedi, és tovább tanulni, és megpróbálni a legtöbb fiatal tehetségnek átadni, amit én kaptam, és a nagy szeretetemet a zenéért. Hát szóval így volt.

0: Mai műsorunkban a 110 éve született Rév Lívia zongoraművész emlékét idéztük Magyar Kornél 2009-ben készült beszélgetésének részleteivel. A művésznő 93 esztendős volt a beszélgetés idején, és 101 évesen 2018. március 28-án hunyt el. A műsor második részében Bartók Béla Román népi táncok című művének részletében ismét Starker János volt Rév Lívia partnere, befejezésül pedig Claude Debussy, a Boldog sziget című művét hallottuk a művésznő előadásában. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Hétfői műsorunk ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladta az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson. Hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállító hajó csaknem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt libanoni területekről, jelentette ki az iráni vezetés. A perzsa állam külügyminisztere és a parlament elnöke is hangsúlyozta, hogy a Washington és Teherán közötti péntekre tervezett megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az izraeli csapatok visszavonulhatnak a határ túloldalára. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor korábban közölte, hogy hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetben, amíg szükséges. Idehaza azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fog adni. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkeresete 541.200 forint volt, derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas homlokekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekével ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. Péntektől vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyarkanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A szegedi programokat 9 helyszínen rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatotta a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. Az időjárásról: fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok, többfelé megélénkül a szél, délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongoraművésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós 4-es, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Népzene itthonról.
3: Kedves hallgatóink, ez a Népzene itthonról adása. Üdvözli Önöket a műsorvezető Balog Éva. Mai adásunkban András Orsolya énekes, gardonos, népzenész 2019-ben megjelent lemezéről válogatunk. András Orsolya Csíkszeredában született és nőtt fel, és családjának köszönhetően már korán kapcsolatba került zenei és táncos anyanyelvünkkel. Kiskorától énekelt és táncolt, ekkor alapozta meg a magyar népzene iránti szeretetét és tiszteletét. Szívéhez legközelebb természetesen a székely népzenék, azon belül is a csíki népdalok állnak. Már fiatalon népzenei táborokban tanított, és éveken át az édesapja által vezetett Hargita Székely Nemzeti Népi Együttes tagjaként táncolt, énekelt és gardonozott. A táncok alapos ismerete, valamint a falusi muzsikusokkal való közvetlen kapcsolat eredményeképpen már ekkor népzenei mozgalmunk egyik leghitelesebb, legstílusosabban játszó gardonosává vált. Felsőfokú tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékén végezte, ahol népi ének és népzene elmélet szakpáron 2020-ban diplomázott. Otthonról hozott elhivatottsága így egészült ki azzal a szakmai tudással, amely felkészült népzenei előadóvá és népzenetanárá tette őt. Jelenleg a Zenetudományi Intézet archívumi szakasszisztense férjével és kisfiával Gyúrón él. András Orsolya Magyarország szélén című első szólólemezén a számára legkedvesebb tájegységek dallamait jelenítette meg. A lemez bemutatását kezdjük Szűkebb hazája muzsikájával. Elsőként felcsíki, csíkszentdomokosi dallamokat hallunk. A lemezen Orsolya férje, Mihó Attila hegedül, Fekete Márton kontrázik, Orsolya pedig az ének mellett gardonozik is.

András Orsolya első szólólemezén, a gondosan kiválogatott zenei anyag egyik részén a székely népzene régi rétegeit a felcsíki, kászoni, gyergyói és gyimesvölgyi énekes és hangszeres dallamok teszik ki. Emellett szép válogatásokat hallhatunk Orsolya moldvai énekes példaképe, a klézsei Hodorog Luca dallamaiból. Ez hallható a következő percekben. András Orsolya énekét, Itzlama László kobozjátéka és Salamon Soma furujázása kíséri.

A Népzene itthonról mai adásában a Csíkszeredai András Orsolya 2019-ben megjelent szóló lemezét mutatjuk be önöknek. A székelyföldi és moldvai dallamok mellett a lemezen két magyar becei összeállítás is helyet kapott. Ebben a Nagyenyed közelében fekvő kis faluban szintén sok szép régi dallamot őriztek meg, melyek énekes és hangszeres előadásmódja is különleges. Olyan kiváló parasztzenészek muzsikálnak a faluban, mint Kulcsár Ferenc vagy Szántó Ferenc hegedűs. A most felhangzó két összeállításban Mihó Attila hegedűs, Fekete Márton kontrás és Tóth Máté bőgős zenél, akik Orsolyához hasonlóan korábban mindannyian a Zeneakadémia népzene tanszékén diplomáztak.

András Orsolya fiatalkora ellenére már számos jelentős eredménnyel büszkélkedhet. Neves népzenei előadó koncertjein lép fel, népzenei táborokban tanít, éneke és gardonjátéka több lemezen hallható. Munkásságáért 2019-ben junior prímadíjat kapott, 2025 óta pedig a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként kutatja az ütőgardon változatait és a hangszeren játszó hagyományőrző mesterek játéktechnikáit. Szólólemezének külön érdekessége két olyan tematikus összeállítás, amelyben egyazon tematikára felfűzve több zenei dialektus népdalai kerültek egymás mellé. Ezek megszerkesztéséhez már a népzene elméleti tudását is kamatoztatta. A Szerelmes Virág című műsorszám a lakodalmi szokásdallamokból merít, Ipoly mentétől a mezőségi Széken és Bonchidán át, a szilárdsági Kárásztelekig. Ezzel az összeállítással búcsúzunk, melyben András Orsolya mellett Szabó Dániel cimbalmos, Mihó Attila hegedűs, Fekete Márton kontrás és Tóth Máté bőgős zenél.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban András Orsolya 2019-ben megjelent Magyarország szélén című lemezéről válogattunk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ne feledjék, hogy a Bartók Rádióban 12 óra 5 perckor hallhatnak népzenét és világzenét. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim, köztük a szerkesztő Árendás Péter és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Mai koncert összeállításunk szerkesztői Szejdl Dénes és Kecskés Barbara nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Elsőként a Zeneakadémia nagy termében 2025. május 23-án rögzített koncertfelvételét hallgatjuk, a Koncertó Budapest művészeinek hangversenye Franz Schubert műveiből. Kezdődjék az előadás a 703-as jegyzékszámú C-moll vonós négyes tétellel. A Keller kvartettet halljuk, amelynek tagjai Keller András és Környei Zsófia hegedű, Kelemen Barnabás mélyhegedű és Fenyő László kortonka művész.

Schubert 703-as jegyzékszámú C-moll vonós négyes tételét hallottuk a Keller Quartet előadásában. Most pedig szóljon a 810-es jegyzékszámú, a Halál és a Lányka című D-moll vonós négyes.

Schubert 810-es jegyzékszámú, D-moll, a halál és a lányka vonos négyesét hallottuk a Keller Quartet előadásában. A koncertet a 803-as jegyzékszámú F-dur oktettel folytatjuk. Klenyán Csaba klarinéton, Mohai Bálint fagotton, Tóth Bálint kürtön, Keller András és Környei Zsófia hegedűn, Kelemen Barnabás méhegedűn, Kokas Dóra gordonkán, Tabányi Tibor nagybőgőn játszik.

0: Schubert 803-as jegyzékszámú F-dur oktettjét hallottuk, Klenyán Csaba klarinéton, Mohai Bálint fagotton, Tóth Bálint kürtön, Keller András és Környei Zsófia hegedűn, Kelemen Barnabás méhegedűn, Kokas Dóra gordonkán, Tabányi Tibor nagybőgőn játszott. A Koncertó Budapest művészeinek hangversenyét hallottuk Franz Schubert műveiből, amelyet a Zeneakadémia nagytermében rögzítettek 2025. május 23-án. A felvétel hangmérnöke Lakatos Gergely, zenei rendezője Bárány Gusztáv volt.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Mint egy Ödipusz, Liszt megoldotta a rejtélyt. S úgy oldotta meg, hogy ha a szerző hallhatta volna, reszkednie kellett volna az örömtől és elragadtatott büszkeségtől sírjában. Egyetlen hang nem maradt ki, egyetlen egyet sem adott hozzá. Egyetlen tempót sem változtatott meg önkényesen, egyetlen hajlítás, egyetlen gondolat sem mosódott el. Liszt, aki ilyen módon megértetett velünk egy eddig még meg nem értett művet, bebizonyította, hogy ő a jövő zongoristája. Hector Berlioz Liszt Ferencről Beethoven Hammerklavír szonátájának előadása után Párizs 1836. június 12-én.

0: Műsorajánló. Ma este Alekszandra Dovgány zongorázik. Az alig 19 éves orosz zongorista 4 évesen kezdte zongora tanulmányait. Többek között Grigorij Szokolov támogatta. Most Beethoven, Schumann, Rachmaninov és Prokofjev egy-egy alkotását adja elő. A tavaly február 12-i koncert felvétele Tokióból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután Johannes Brahms műveket ad elő a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Az Archív 1968-as zeneakadémiai felvételen két nagyszabású első mű, a D-moll zongora verseny és a C-moll szimfónia csendül fel előadásukban. Zongorán közreműködik a 85 éve született Dino Csáni, a karmester Claudio Abbado. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
1: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Most pedig a Pécsi Nevelők Háza kamarakórus énekel. Ezt a koncertet a Pécsi Liszt Ferenc teremben adta a kórus 1984. április 4-én. Ismeretlen szerző Egy spanyol lovak című madrigáját halljuk. A Pécsi Nevelők Háza kamarakórust Tillai Aurél vezényli.

Ismeretlen szerző Egy spanyol lovak című madrigája után következzék Jakob Arkadelt Madrigál a hattyúról című darabja. A Pécsi Nevelőkháza kamarakórust Tillai Aurél veszényli.

Jakob Arkadelt Madrigál a hattyúról című műve után Cipriano de Ror, a Szép görög nő című műve következik. A Pécsi Nevelőkháza kamarakórus énekel, Tillai Aurél vezényel.

Cipriano de Rore, a Szép görög nő című műve után Giovanni Pier Luigi da Palestrina Tarka szép virágok című kórusművét halljuk. A Pécsi Nevelőkháza kamarakórust Tillai Aurél vezényli.

Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tarka szép virágok című darabja után Luca Marenzio Alkony című dala szólal meg a Pécsi Nevelőkháza Kamarakórus előadásában Tillai Aurél vezényletével.

0: Ez volt Luca Marenzio Alkony című kórusműve.
1: Most pedig hallgassuk Claudio Monteverdi Az éjszaka meghozza a napot című madrigáját. A Pécsi Nevelőkháza kamarakórust Tillai Aurél vezényli.

Claudio Monteverdi az Éjszaka meghozza a napot című madrigáját hallottuk. A Pécsi Nevelőkháza kamarakórust Tillai Aurél vezényelte. És most hallgassuk Orazio Vecchi zenéjét, Hajnaltájban, jókorán. A Pécsi Nevelőkháza kamarakórust Tillai Aurél vezényli.

Orazio Vecchi Hajnaltájban jókorán című kórusműve után Giovanni Gabrieli Aludj édesem kezdetű madrigája következik. A Pécsi Nevelőkháza kamarakórust Tillai Aurél vezényli.

Giovanni Gabrieli, Aludj édesem című darabja után Bárdos Lajos művei következnek, a két népdal, a Mandulafa és a Patkóéknál. A Pécsi Nevelőkháza kamarakórust Tillai Aurél vezényli.

0: Bárdos Lajos műveit hallottuk, a két népdalt, a Mandulafát és a Patkóéknál című művet a Pécsi Nevelőkháza kamarakórus énekelte, Tillai Aurél vezényelt. A kórus hangversenyét a pécsi Liszt Ferenc teremben rögzítette a rádió 1984. április 4-én. A felvétel hangmérnöke Csékádár Péter, zenei rendezője Acél Péter volt. Kedves hallgatóink, mai koncert összeállításunk szerkesztői Szegyl Dénes és Kecskés Barbara nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Giuseppe Verdi levele Giulio Ricordinak. 1833-ban vagy 1834-ben volt Milánóban egy filharmonikus társaság jó hangú elemekből. Massini karnagy igazgatta, aki ha nem is volt nagy tudású ember, de szorgalmas, kitartó és türelmes, tehát éppen olyan, amilyenre egy műkedvelő társaságnak szüksége volt. A Filodrammatico színházban Haydn Teremtés című oratóriumának előadására készültek. Mesterem, Lavinia, megkérdezte, hogy okulásomra nem akarok-e próbákon jelen lenni. Ezt örömmel meg is tettem. Senki sem törődött a serdülő ifjúval, aki szerényen kuksolt egy sarokban. Három karmester vezényelt a próbákon, Petrelli, Bonoldi és Almasio, de egy szép napon, furcsa véletlen folytán mind a három karmester hiányzott a próbáról. A jelenlevő művészek türelmetlenkedtek. Massini mester pedig, aki nem érezte magát képesnek arra, hogy a zongorához üljön és a partitúrából dirigáljon, hozzám fordult és kért, hogy én üljek be kísérőnek. Talán nem nagyon volt meggyőződve a fiatal és ismeretlen művész tudásáról, mert azt mondotta, elég egyszerű basszussal kísérni. Tanulmányaim még frissen éltek bennem, s természetesen nem jöttem zavarba egy zenekari partitúra előtt. Vállaltam és a zongorához ültem, hogy a próbát megkezdjük. Jól emlékszem a műkedvelő urak egyikének másikának ironikus mosolyára. Fiatal, vézna alakom és nem nagyon elegáns megjelenésem úgy látszik nem keltett sok bizalmat. Szóval próbálni kezdtünk, s én lassan-lassan tűzbe jöttem, és nem csak kísértem, hanem jobb kézzel vezényeltem is, csupán ballal játszva a zongorán. Valósággal sikerem volt. Annál nagyobb, mennél váratlanabb. A próba végeztével mindenfelől siettek hozzám dicsérő és gratuláló szavakkal, de különösen Pompeo Bel Gioioso gróf és Renato Borromeo gróf illetett meleg elismeréssel. A dolognak pedig talán, mert a három fentemlített mester túlságosan el volt foglalva, és ezért nem jelenhettek meg a próbákon, talán egyéb okok miatt az lett a vége, hogy a hangversenyt egészen rám bízták. A nyilvános előadás sikere oly nagy lett, hogy meg kellett ismételni a nemesek körének nagytermében Rainieri főherceg és felesége, és az egész akkori legelőkelőbb társaság jelenlétében. Santa Gata, 1879. október 19-e.

0: Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Ferencsik János vezényel. A 42 éve elhunyt, kétszeres Kossuth díjas, karmester, korrepetítor, tanár, az Operaház főzeneigazgatója, a Magyar Állami Hangversenyzenekar vezetője, valamint a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnök karnagya volt. Ferencsik János a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában Vikárius László új könyvéről, a Cantata Profanáról beszélgetünk.
1: Fontos, értékes, évtizedek óta létező könyvsorozat, mint az Oxford University Press ad ki, és amelyik kifejezetten művek keletkezés történetét állítja a középpontba.
0: Összhang. Most jelent meg. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
3: Köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Demet Imeát hallják. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyontérintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál, az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten. A három szállítóhajó összesen csaknem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. Új tüdőt kapott a norvég koronahercegné. Orvosai közölték, hogy a műtét rendben zajlott. A királyi palota csaknem két hetet tette közzé, hogy Mette Marit felkerült a transzplantációs várólistára. A bejelentés után jelentősen megnőtt a szerb donornak jelentkezők száma Skandináv országban. A trónörökös herceg 52 éves feleségéről 2018-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan beteg, tüdőfibrózisban szenved. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajó balesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit vagy a kortárs művészet által felvetett kértéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-ig. A fődíj 600 000, a közönségdíj 300 000 forint. Jár. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a kettes metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a Stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás, az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szerepel. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, amelyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. És végül a várható időjárásról. Lassan beköszönt a kánikula. A napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, heves zivatar. A ma még többfelé élénk szél, holnapra mérséklődik. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. Kedves hallgatóink, friss híreinket, információinkat megtalálják a hiradó.hu oldalon is. A pontos idő 15 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
5: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
6: Jó napot kívánok, közvetlen munkatársaim Boda Eszter, Csík Gabriella és Bozai László, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Ma először köszönhetem Önöket itt a Muzsikáló délutánban. Remek zenéket ígérhetek egészen este 6 óráig, lesz majd klarinét és oboadamo reverseny, énekel majd többek között Cecilia Bartoli és zongorázik Sziatoszláv Richter. Játékkal és koncert ajánlóval is várjuk Önöket. Elsőként azonban Dvorzsák muzsika. Richter János kérte föl a 38 éves Dvorzsákot, hogy írjon szimfóniát a bécsi filharmonikusok számára. A zeneszerző 1880. augusztus 27-én látott munkához, és kevesebb, mint 2 hónap alatt készen is volt az új mű. Ez volt Dvorzsák első nyomtatásban is megjelent, és nemzetközi sikert aratott szimfóniája, a 6. Ennek 3. tételében indítjuk az adást, a Lucerni Szimfonikus Zenekart James Geffigen vezényli.

Dvorzsák 6. szimfóniájának 3. szkercó tételét hallották, a lucerni szimfonikus zenekar játszott James Gaffigan vezényletével. Operáriával folytatjuk, egy amerikai tenor Rockwell Blake fog énekelni, aki különösen Rossini alakításaitól lett híres. A Metropolitanben is egy Rossini szereppel Lindoróval debütált az Olasz nő Algírban című operában 1981-ben. Ezt az operát nemrég Budapesten is nagy sikerrel játszották, és mindig külföldi énekes éneklik Lindoró, nem túl könnyű szólamát. Egyébként Rockwell Blake-nek ítélték oda először a Richard Tucker díjat 78-ban, ekkor mindössze 27 éves volt. Rossini opera részlet később még lesz majd a műsorban, most azonban a Don Giovanniból, Mozart operájából következik, Don Ottavio jól ismert áriája az első felvonásból, tehát Rockwell Blake énekel, a londoni szimfonikus zenekar élén pedig Nicholas McGegan.

Don Ottavio áriáját hallották a Don Giovanni első felvonásából, Rockwell Blake énekelt, a londoni szimfonikus zenekart pedig Nicholas McGuigan vezényelte. Június 17-e van az aszály és az elsivatagosodás elleni világnap. 1994 óta hívja föl a figyelmet erre az ENSZ. Bizony a csapadék most is nagyon elkel Magyarországon is, bár hogy a radarképre nézek, most éppen az Alföldön vagy a Balaton nyugati medencéjében is záporok, zivatarok vannak, aki tehát a Balatonnál nyaral figyelje a viharjelzést. Spanyol muzsika, spanyol tánc következik, Manuel de Falla műve, egy vérpesdítő andalusz flamenco ritmusokra épülő darab következik, ezt gyakran hegedű zongora változatban adják elő. Mi is így fogjuk meghallgatni, Janine Jansen játszik hegedűn, Antonio Pappano pedig zongorázik, Sir Antonio Pappano, a karmester, aki 22 évig volt a londoni Covent Garden zeneigazgatója.

Manuel de Falla spanyol táncát hallották, Janine Jansen játszott hegedűn, Antonio Pappano pedig zongorán. Egy hír a vonattal közlekedőknek, Miskolctól nem messze elgázolt egy Intercity egy embert, ezért a helyszínelés miatt a Budapest és Miskolc közötti Intercity-knél, valamint a Füzesabony és Szerencs közötti személyvonatoknál akár 40 perccel hosszabb menetidőre és változásokra kell számítani a délutáni órákban. Luis Por muzsikájával folytatjuk, aki kiváló zeneszerző és korának egyik legünnepeltebb hegedűse volt, 18 hegedű versenyt komponált. Fiatal korában írt klarinét versenyt is, mégpedig a kor egyik legismertebb klarinét virtuózának 1809-ben. Teljesen figyelmen kívül hagyta a korabeli hangszer fizikai korlátait, akarva akaratlanul is hozzájárult így a modern klarinét kialakulásához. C-moll klarinét versenyének harmadik Rondo Vivace tételét hallgatjuk meg, Michael Collins játszik klarinéton, a svéd kamarazenekart pedig Robin O'Neill vezényli.

0: Károlyi sport c-moll klarinét versenyének harmadik tételét hallották Michael Collins szólójával. A svéd kamarazenekart Robin O'Neill vezényelte. Itt a muzsikáló délután 3:54.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Lemezajánlóval folytatjuk. Áprilisban jelent meg a Hungaroton gondozásában Farkas Gábor Lisztdíjas zongoraművész, a Zeneakadémia rektora új lemeze, amely a Mozart zongora szonátáit tartalmazó sorozat második része. 3 szonáta hallható ezen a lemezen, ezek Mozart egy-egy eltérő arcát mutatják meg, a ragyogástól és eleganciától a mély érzelmi intenzitásig. A felvétel egy Bösendorfer zongorán készült Ausztriában. Mi most a numero 8-as ámol szonáta 3. tételét halljuk, tehát Farkas Gábor zongorázik.

56-os kilométernél lezárták a fél útpályát, a forgalom jelentősen több kilométeren át torlódik, legyenek türelmesek. 1973-ban Reinhard Göbel és kölni konzervatóriumi diáktársai alapították a Musica Antiqua Köln együttesét, akik azóta világhírűek lettek. Johann Sebastian Bach numero 4-es D-dur zenekari szvítjéből következik most előadásukban a 4. és az 5. tétel.

Johann Sebastian Bach D-dur zenekari szvítjéből hallottunk két tételt, a Musica Antiqua Köln előadásában Reinhard Göbel vezényletével. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, ma sokfelé 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet a francia területeken. Vasárnap a zene ünnepén pedig, amikor az utcák és a közterek tele lesznek zenészekkel és ünneplő emberekkel, Franciaország több régiójában akár 40 fok is lehet, erre figyelmeztet a francia meteorológiai szolgálat. Igazi hőség lesz egyébként nálunk is majd a hétvégén. Robert Schumann muzsikával folytatjuk, hat kánonikus etűd. 1845-ben írta ezt a művét méghozzá az akkoriban újdonságnak számító pedálzongorára. Mivel ez a hangszer meglehetősen ritkává vált, a darabokat leggyakrabban zongorára két vagy négy kezes átiratban játsszák. A legnépszerűbb átiratot a zeneszerző barátja Claude Debussy készítette két zongorára, míg a négykezes verziót Georges Bizet alkotta meg. Mi most a Debussy-féle verzió harmadik és negyedik tételét hallgatjuk meg, a két zongoraművész pedig Marta Arherich és Lilia Zilberstein.

Márta Árherics és Lilia Zilberstein zongorázott. Robert Schumann hat kánonikus etüdjéből a harmadik és negyedik tétel hangzott el Claude Debussy átdolgozásában. Obo d'Amore versenyművet is ígértem önöknek a műsor elején. Karl Ditters von Dittersdorf a szerző, az Ádur versenymű második lassú tételét játsza most majd a dorogi születésű Lencsés Lajos, aki 1968-ban nyerte meg a Genfi Nemzetközi Előadói Versenyt, 1971-től pedig 37 éven át volt a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekarának első oboása. Ugyan nem Magyarországon él, de gyakran hazalátogat és koncertezik is Magyarországon. Lencsés Lajos, őt most a Liszt Ferenc Kamarazenekar kíséri hangversenymester Rolla János.

Dittersdorf Ádor Óbó Ádám Móre versenyművének második lassú tételét hallották Lencsés Lajos szólójával, a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere Rolla János volt. Schubert muzsikával zárjuk ezt az órát, az Opus 90 numero 3-as Gesdur Emprom tű következik, Falvai Sándor játszik zongorán.

0: Franz Schubert Gesdur empromptűjét hallották, Falvai Sándor játszott zongorán. Pontosan délután 4 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódókat, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Koncert ajánlóval folytatjuk. A Szigeti Vonós 4-es játszik holnap este 8 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében. Az együttes tagjai Nagao Haruka és Német Nóra hegedű, Ludmány Dénes mélyhegedű és Rózsa Richard Gordonka művész. Két másik művész is csatlakozik hozzájuk, mégpedig Maxim Risanov, aki Brácsán, és Kokas Dóra, aki Gordonkán játszik. Közösen előadják majd Brahms B-dur és G-dur vonós szextetjét. A részletekről a vonós 4-es csellistájával Rózsa Richarddal beszélgetett kollégám Bolla Milám.
2: A Szigeti Kvartett ezúttal kiegészül két muzsikussal, Maxim Risanovval és Kokas Dórával. Gyakran egészül ki a Szigeti Kvartett további vonósokkal?
3: Azt nem mondom, hogy vonósokkal, a Schubert Quintettet már játszottuk többször, Gustav Rivinius-szal, Roman Dittával, de mint kvintett, ugye a zongorás kvintett repertoárt egész éppen végigjátszottuk már a nagyon sok kiváló zongoristával, tehát igen, szoktak hozzánk vendégművészek csatlakozni.
2: És ezúttal ugye két Brahms mű szerepel a programban, két vonós szextett, és azt gondolom ez nagyon érdekes, hogy Brahms nem is vonós 4-esre, hanem vonós 6-osra komponált először vonós kamaraművet. Fiatalkori alkotás mind a kettő, azt lehet olvasni, ugye 25, illetve 31 évesen írta őket. Mi az, ami hasonló, és mi az, ami különböző a B-dur és a G-dur szextetben?
3: Mi ezt most játszok különben először, és nagyon örülünk, hogy a Dóri meg a Maxim csatlakozott hozzánk. Érdekességképpen elmondom, hogy, és lehet, hogy ez kicsit a különbözőséget, vagy a struktúrájában is valamit jelent, hogy például a B-dúrt én zenekarra játszottam, még annak ide Liszt Ferenc kamarazenekarral. Az a darab valahogy kicsit olyan kompaktabb, vagy masszívabbnak tűnik. A G-dúrt kicsit olyan hajlékonyabbnak, azt nehezebben is tudnám elképzelni különben vonós zenekarral. Most persze eredeti szextettet játszunk, de valahol viszont mind a kettő mű olyan, mint egy-egy nagyobb szimfónia.
2: Hogyan oszlanak meg a feladatok a 6 szólamban?
3: Eléggé tán kiegyenlítettek, igaz, hozzá kell tennem, ugye hát a két hegedűnek, mind a kettőnek eléggé fajsúlyos szerepe van. Ugye a brácsa meg a cselló szólamban ott azért a második szólam, aki a második brácsát, második csellót játsza. Ha így mondhatom, hogy lényegesen kevesebb dolga van, de azért nagyon fontos a jelenléte, és ott azért a szólókat, például a szólóállásokat az első cselló meg az első brácsa játsza. Mégiscsak úgy van, hogy a vonós 4-es kiegészítve, hogy hozzácsatlakozik egy brácsa, meg egy cselló. A két hegedű az, mint egy vonós 4-esben mind a kettő nagyon aktív szerepet játszik, sőt, majdnem, hogy azt mondanám, hogy a szekund hegedűnek itt ebbe a vonós szextetbe szerintem több szerepe van sokszor, mint egy alapvonós 4-esben. Meg is beszéltük a Dórival, hogy mi szólamot cserélünk, tehát a B-durban én játszom az első csellót, a G-durban meg ő játsza az első csellót, így a mi szerepünk is azért változik. Maxim meg Dénes ezt nem tette így, ott a Maxim a vendég lett most nálunk az első szólam, az első brácsás, és Dénes maradt a második brácsás, de ez mindig igazából megbeszélés kérdése. Mi felszoktuk ajánlani a vendégművészeknek, ha jönnek, hogy válasszák ki nyugodtan, hogy melyiket játsszák szívesebben, és akkor mi megalkalmazkodunk.
2: Ugye Kokas Dóra és Maxim Risanov művész házaspár sokat játszanak együtt. Az ő zenei elképzelésük mennyire különbözik, mennyire hasonlít a Szigeti Kvartett zenei elképzeléseihez?
3: Különbözőséget nem érzek, kiváló kamarazenészek. Azt azért elmondom, hogy ők ezt a darabot, a darabokat elég gyakran, sokkal többször játszották, és azért hatnak ránk. Tehát inspirálnak minket, még csak azt sem mondom, hogy követjük őket, mert nem kell. Tehát, hogy beültek közénk, a próbán azonnal azt éreztük, hogy a véleményünk majdnem úgy ugyanaz, vagy hát nem is kell, hogy ugyanaz legyen, de azonnal reagálunk egymásra. A lényeg tényleg az, hogy kiváló kamarazenészek, és nem érezni azt, hogy egy idegen test vagy elem lenne közöttünk.
0: A Szigeti Vonós 4-es koncertjét, tehát Maxim Risanovval és Kokas Dórával kiegészülve, holnap este hallgathatják meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Erre a koncertre egyébként 5:30-tól majd jegyet is nyerhetnek. Johannes Brahms B-dur szextetjének harmadik szkercó tételét a mi felvételünkön most a stuttgarti szólisták játsszák.

Johannes Brahms B-dur szextetjének harmadik szkercó tételét játszották a stuttgarti szólisták. Opera részlettel folytatjuk Richard Wagner Lohengrin című operájából a harmadik felvonás előjátéka következik, a berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényli.

Wagner Lohengrin című operájának harmadik felvonásából az előjátékot hallották, a berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte. 1765-ben komponálta Joseph Haydn C-dur hegedű versenyét, ennek kottája hosszú időre elveszett, és csak 1909-ben találták meg Lipcsében. Harmadik virtuóz fináliát most az ausztrál barokk hegedűművész Elizabeth Wolff is előadásában halljuk, ő vezényli a felvilágosodás korának zenekarát.

József Haydn C-dur hegedű versenyének harmadik finálé tételét játszotta Elizabeth Walfish, és ő vezényelte is a felvilágosodás korának zenekarát. Eredetileg oboára írta Tommaso Albinoni Opus 7 numero 3-as B-dur koncertóját, itt használta először olasz zeneszerző az oboát szóló hangszerként, ez a mű azonban hihetetlenül népszerű lett a trombitások körében is. Maurice Andrével hallgatjuk most meg ezt a művet, az angol kamarazenekar élén pedig a nagyszerű karmester Charles Mackerras állt. Egy igazán vidám, energikus, igazi velencei hangulatú tétel következik, ez az első tétel.

Albinoni B-dur koncertójának első tételét hallották Bernhard Baumgartner átiratában. Maurice André játszott trombitán, az angol kamarazenekart pedig Charles Mackerras vezényelte. Több hallgató is érdeklődik Kovács Sándor után. Szerencsére Kovács Sándor jól van, csak évi rendes szabadságát tölti, úgyhogy innét is nagyon jó időtöltést, kellemes kikapcsolódást kívánunk neki. Cecilia Bartolit is ígértem önöknek a műsor elején. Most a Celmira volt Gioachino Rossini utolsó Nápoly számára komponált operája. 1822-ben a Teatro di San Carlo-ban tartották a darab ős bemutatóját, a címszerepet pedig egy spanyol énekesnő Isabella Colbrán énekelte, aki egyébként nem sokkal a premier után Rossini felesége lett. A mi felvételünkön a nemrég 60. születésnapját ünneplő Cecilia Bartoli énekel, a velencei La Fenice Színház ének és zenekarát pedig Ion Maren vezényli.

Cecilia Bartoli énekelte a Celmira című Rossini operából a címszereplő áriáját hallották. A Velencei Fenice Színház énekkarát és zenekarát Jommarén vezényelte. Erdei Márta zongora művész, a Dublini Zeneakadémia professzora, gyakran játszik kortárs darabokat, különösen Vajda János műveit. Most is az ő zongora szonátáját szólaltatja meg, annak is harmadik Allegro vivace tételét halljuk.

0: Vajda János zongora szonátájának harmadik tételét játszotta Erdei Márta.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
0: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
3: 4:05 elérkezett a rejtvény ideje. Grieg mindössze 25 éves korában 1868-ban komponálta A-moll zongora versenyét, amit gyakran állítanak párba Robert Schumann, szintén háromtételes és A-moll hangnemű zongora versenyével. Grieg ráadásul ismerte is Schumann művét, hiszen Klára Schumann előadásában hallotta is azt diákéveiben. Rövidesen jön a kérdés is, elmondom az elérhetőségeinket, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Grieg 1870-ben ismerkedett meg egy zeneszerzővel és zongoraművésszel, az ő nevét várjuk. Második találkozásuk alkalmával megmutatta neki zongoraversenyek kéziratát. Ő első látásra lejátszotta a művet, és még néhány hangszerelési javaslatot is adott a fiatal norvég zeneszerzőnek. A zongoraverseny már rekord nagy hatást tett a jelenlévőkre, még akkor is, ha Grieg szerint az általunk keresett zeneszerző és zongoraművész túl gyorsan játszotta az első tételt. Most mi a harmadik tételt hallgatjuk meg, Szijjátoszláv Richter a szólista, a Monte Carlo-i szimfonikus zenekart pedig Lovro von Matačić vezényli.

Edvard Grieg Ámol zongora versenyének harmadik tételét hallották ezen a remek felvételen. Sziatoszláv Richter zongorázott, a Monte Carlo-i szimfonikus zenekar pedig Lovro von Matácsics vezényelte. Azt már mondtam 4 óra után, hogy a holnap este 8 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban lévő koncertre, ahol a Szigeti Vonós négyes játszik Maxim Risanovval és Kokas Dórával kiegészülve, lehet jegyet kapni, de van még jegyünk a Bartók Emlékházba is. Pénteken este 6 órakor Korszakok szonátái Vadászi Domonkos zongora estjét hallhatják. Beethoven, Bartók és Liszt művek csendülnek majd föl. Még egyszer elmondom az elérhetőségeinket: 0630 30 30 160 és muzsikálódélután@radio.hu. Rengeteg helyes megfejtés érkezik, mindenki tudja a választ, ezen kicsit meg is lepődtem. Úgyhogy a sorsolásra még kérünk egy kis időt, addig hallgassák meg Karl Stamitz F-dur kvártettjét, az Opus 19-es sorozat 6. darabját, abból is a románc tételt. Itt is nagyszerű a szereplőgárda, hiszen ifjabb Hara László játszik fagotton, Tátrai Vilmos hegedűn, Konrád György brácsán, Banda Ede pedig gordonkán.

Kár Stamit szerette a fúvósokat, ezt a kvártettjét is fagotra komponálta, de írt művet klarinétra is. Ifjabb Hara László játszott most fagotton, Tátrai Vilmos hegedűn, Konrád György mélyhegedűn, Banda Ede pedig gordonkán, az F-dur kvártett második tételét hallották. Rejtvényük helyes megfejtése Liszt Ferenc volt, Grieg neki mutatta meg Ámol zongora versenyét, amit félút után hallottak, és az ő tanácsait is kikérte. Nagyon sokan küldtek helyes megfejtést, Kaducsa Géza, György Attiláné és Jákli Gábor volt most a szerencsés, kollégáink majd értesítik önöket, és lesz majd még egy játék fél hatkor, akkor is várjuk önöket. Beethoven muzsikával folytatjuk, a C-moll szonáta, opusz 10 numero 1 harmadik tétele következik. Ez egy furcsa titokzatos témával indul, ami aztán átcsap majd egy féktelen vágtába, a tétel végén pedig a zene váratlanul elhalkul, lelassul. A zongoristák egyébként szeretik általában játszani ezt a darabot, mert bemutatja a fiatal Beethoven zsenialitását. Kocsis Zoltán zongorázik.

Beethoven C-mol-szonátájának harmadik tételét Kocsis Zoltán játszotta. 5 óráig pedig még meg tudjuk hallgatni a képárját a Toszka első felvonásából, Placido Domingo énekel.

0: Placido Domingo énekelte a képárját Puccini Tosca című operájának első felvonásából, a Filharmonia zenekar Eugene Cohn vezényelte. Az Útinformtól tudjuk, hogy több autó is összeütközött az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös felé a Csömör csomópont után. A gyorsan kialakuló torlódásban már most több mint 5 kilométeres a dugó, vezessenek óvatosan és legyenek türelmesek. Pontosan 5 óra van.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Demet Imelt hallják. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyontérítő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól, és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta fel az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A gyilkossági ügyben másfél évvel ezelőtt indult újra a nyomozás, amikor több mint két évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádlott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetés zsarolással vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. A most 42 éves férfi a letartóztatása után több egymásnak ellentmondó vallomást tett. A per tanúk szakértők meghallgatásával folytatódik. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A fődíj 600.000, a közönségdíj 300.000 forinttal jár. Melegszik az idő, holnap is sok helyen lesz napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 17 óra múlt 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Mendelssohn Édur Andante és Rondó Capriccioso című műve következik. Mendelssohn először csak a virtuóz rondó részt komponálta meg, majd két évvel később Münchenben megismerkedett egy fiatal zongorista lánnyal, és az ő kedvéért bővítette egy lírai bevezetővel 6-7 percessé a darabot. Cifra György viszonylag gyorsan játsza, ő 6 perc 11 másodperc alatt.

Cifra György zongorázott, Mendelssohn Édurán Dante és Rondó Capriccioso című művét hallották. Fuvola versennyel folytatjuk, a szerző neve azonban nem biztos. Giovanni Battista Pergolesi írta állítólag, de a modern kutatások szerint inkább egy cseh vagy egy német zeneszerző komponálhatta. Ezen a felvételen most egy barokk specialista olasz fuvola művész Enrico Di Felice játszik, és közreműködik az Apoteóz együttes. A fuvola verseny harmadik és negyedik tételét hallgatjuk meg.

Pergolesi D-dur fuvola versenyének harmadik és negyedik tételét hallották Enrico Di Felice szólójával, közreműködött az Apoteóz együttes. Itt a muzsikáló délután 4 perccel múlt 4:06, bizonyára sokan emlékeznek a Mazsola és Tádé című bábfilm sorozatra a televízióból. Ennek a zenéje François-Joseph Gossec D-dur gavotja volt. A francia zeneszerző Párizsban Rameau tanítványa volt, és a francia fővárosban járva Mozart is fölkereste. Franciaországon kívül azonban kevéssé ismert, bár korának igen jelentős zeneszerzője volt, és akkoriban szokatlan módon egész 95 éves koráig élt. E rövidke műve azonban mind a mai napig fönnmaradt, eredetileg egyik vígoperájának tánctétele volt, és szinte minden hangszerre átdolgozták. Most a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara játszik, Werner Gábor vezényel.

egy kis nosztalgiázás a Mazsola és Tádé című báb film zenéje szólt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Werner Gábor vezényelte. Franz Schubert monumentális dal sorozata a Téli utazás 24 dalból álló ez a ciklus. Egy nagyon fiatalon, 33 évesen elhunyt szövegíró Wilhelm Müller és egy szintén fiatalon, 31 évesen elhunyt zeneszerző zseni Schubert szerzeményéről van szó. Ebből a 24 dalból most kettőt hallgatunk meg, a második Szélkakas címűt és a Megfagyott könnyeket, ez a harmadik darabja a dalciklusnak. Felvételünkön Megyesi Zoltán énekel, zongorista partnere pedig egykori kollégánk Fülei Balázs.

téli utazás két dalát, a Szélkakas és a Megfagyott könnyek címűt hallották. Megyesi Zoltán énekelt, Fülei Balázs játszott zongorán. Rövidesen lesz ismét játék, már most elmondom, hogy most ezúttal nem a budapestieknek kedvezünk, vagy nem csak nekik, hiszen egy balatonfüredi koncertre lehet jegyet kapni, és egy jazz CD-t is kisorsolunk. Ez azonban még nem a játék zenéje. Barokk muzsikával folytatjuk. Antonio Vivaldi Ámol fagott versenyéből következik az első tétel, Alberto Grazzi szólójával, a Cefiro barokk zenekart pedig Alfredo Bernardini vezényli.

0: A hegedű után a fagot volt a legkedvesebb szóló hangszere Vivaldinak, 39 fagot versenyt hagyott ránk, ebből most a 497-es jegyzékszámú ámol fagot verseny első tételét hallották. Alberto Grazzi volt a szólista, a Cefiro barokkzenekart pedig Alfredo Bernardini vezényelte. 1:06.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És most akkor következzék a játék. Hétfőn este 7 órakor Balatonfüreden, a Vasari galériában 20 éves a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál, egy horvát gitárművész lép majd föl, többek között Bach, Debussy és Rodrigo, valamint Paganini művek is, tehát a Vasari galériában hétfőn Balatonfüreden, valamint Dudás Lajos klarinétművész és Hubert Bergman zongoraművész jazz CD-jét is meg lehet nyerni, hogyha tudják a helyes választ. Hogyha SMS-t írnak, akkor a 0630-3030-160-as számra tehetik ezt meg, ha pedig e-mailt írnának, akkor muzsikálódélután@kukacradio.hu. Ne felejtsék el megírni, hogy melyik nyereményt szeretnének, és azt is, hogyha a CD-t kérik, akkor milyen címre küldjük majd önöknek ezt el. Antonin Dvorzsák 1875-ben rövid idő alatt komponálta Édor szerenádját, opusz 22, ennek második tétele következik majd. Ez egy felhőtlen életörömöt sugárzó darab, nem sokkal a fia születése után komponálták, és ebben az időben kezdték elismerni, mint zeneszerző. Nagyon rövid idő alatt komponálta ezt a darabot Dvorzsák, de vajon tudják-e, hogy hány nap alatt? Ez lenne a kérdés. A prágai filharmonikus zenekar Jakub Hruša vezényletével a második tételt játsza most az öt tételes műből. Ez egy elegáns, melankolikus keringő.

Dvorák Édor szerenádjának második tételét hallották, a prágai filharmonikus zenekart Jakub Hruša vezényelte. 1875-ben mindössze 12 nap alatt komponálta ezt a művét Dvorák, a teljes művet természetesen, nem csak ezt a második tételt. Sokan tudták itt is a jó választ. Juhász Mónika Erzsébet Balatonfüredre mehet el a Vasari Galériába, a Gitárfesztiválra, Pongrácz Tibornak pedig küldjük majd a jazz CD-t. Mindenkinek köszönjük a válaszokat, a nyerteseknek gratulálunk, és minden nap van játék a Bartók Rádióban, tehát lehet továbbra is majd próbálkozni. Anton Reicha művével folytatjuk a muzsikáló délutánt. Ő Prágában született, Bondban tanult, és Párizsban hunyt el. Egyébként egy zenekarban, Bondban együtt játszott Beethovennel, Beethoven brácsázott, Reicha pedig fuvolán játszott. Nem olyan túl sok művet hagyott ránk, vagy legalábbis ezeket nem olyan túl gyakran játsszuk, de most az Evdur rondóját meghallgatjuk. Henrik Löwenmark játszik zongorán.

svéd zongoraművész és karmester Henrik Löwen Márk játszott. 1959-ben Göteborgban született, és oldalán azt található, hogy főként a kortárs zenére fókuszál, de azt hiszem ezt a jó 200 éve írt művet Anton Reicha Evdur rondóját is szépen játszotta. És most balett muzsikával folytatjuk. Csajkovszki Hagytyúk tavasz vittjéből következik egy részlet a londoni fesztiválzenekar élén Alberto Lizio.

A Hagyjuk tavasz vit első jelenetét hallották, a londoni fesztiválzenekart Alberto Licio vezényelte. Mozart Bécsben írt zongora versenyei közül az első a numero 14-es S-dur zongora verseny, amelynek köhögyedzék száma 449-es. Ezt egyik tanítványának ajánlotta, de a bemutatón természetesen a zongora szólamot maga Mozart játszotta nagy sikerrel. Ebből a zongora versenyből most a harmadik tételt hallgatjuk meg egy legendás párosítással, hiszen Siff András és Vég Sándor több közös felvételt is készítettek. Siff András zongorázik, a Camerata Accademica élén pedig Vég Sándor.

0: Wolfgang Amadeus Mozart numero 14-es Esz-dur zongora versenyéből a harmadik tételt hallották. Schiff András volt a szólista, a Camerata Akadémikát pedig Vég Sándor vezényelte. Egy hír még az utonlevőknek, az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös felé több jármű ütközött össze, továbbra is nagyon nagy a torlódás, a 64-es kilométernél lezárták a belső sávot, több mint 5 kilométeren keresztül alaszolnak a járművek, vigyázzanak egymásra és vezessenek nagyon óvatosan. Ha továbbra is a Bartók Rádiót hallgatják, akkor rövidesen kezdődik a Mesterek órája. Ferencsik János fog majd 6 órától vezényelni, többek között Liszt, Strauss és Bartók műveket. Maradjanak a Bartók Rádióval. A muzsikáló délutánban ma kollégáim voltak Boda Eszter, Csík Gabriella, Bozai László és Erdős Béla. Muzsikáló reggel is lesz, holnap szokás szerint 6 órától, aztán muzsikáló délelőtt és délután, a megszokott időben, ha tehetik, akkor hallgassák akkor is a Bartók Rádiót, és ne feledjék, hogy lesznek akkor is rejtvényeink, sok-sok nyeremény várja majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, a mai délutánon Madarás Zsoltot hallották, viszont hallásra további jó rádiózást kívánok.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában Vikárius László új könyvéről, a Cantata Profanáról beszélgetünk.
2: Fontos, értékes, évtizedek óta létező könyvsorozat, mint az Oxford University Press ad ki, és amelyik kifejezetten művek keletkezés történetét állítja a középpontba.
1: Összhang. Most jelent meg. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Alekszandra Dovgány zongorázik. Az alig 19 éves orosz zongorista 4 évesen kezdte zongoratanulmányait. Többek között Grigori Szokolov támogatta. Most Beethoven, Schumann, Rachmaninov és Prokofjev egy-egy alkotását adja elő. A tavaly február 12-i koncert felvétele Tokióból ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
3: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai műsorunkban Ferencsik János vezényel. Először hallgassuk Johann Strauss a Denevér című operájának nyitányát. Ferencsik János a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát vezényli.

Elhangzott Johann Strauss, a Denevér, Nyitány. Előadta a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara. Vezényelt Ferencsik János. A következő két felvételen Ferencsik János a Magyar Állami Hangversenyzenekart dirigálja. Először hallgassuk Liszt Ferenc Orpheus című szimfonikus költeményét.

Liszt Ferenc Orpheus című szimfonikus költeményét hallottuk. Előadta a Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényelt Ferencsik János. Tolmácsolásukban következik most Richard Strauss Salome című operájából a Hétfátyol tánc.

Richard Strauss Salome című operájából szólt a Hétfátyol tánc. A Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Ferencsik János vezényel. Következik Bartók Béla második rapszódiája. A szólista Kovács Dénes. Közreműködik a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. A felvétel a Hungaroton stúdióban készült 1969-ben.

Bartók Béla második rapszódiáját hallottuk. Előadta Kovács Dénes hegedűn, valamint a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Összeállításunk végén hallgassuk Bartók Béla táncvittyét. A Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik. A karmester továbbra is Ferencsik János. A felvétel az Erkel Színházban készült 1981. szeptember 25-én.

0: Bartók Béla táncvittyét játszotta a Magyar Állami Hangversenyzenekar. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Ferencsik János vezényelt. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további jó rádiózást kívánok, Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Ma este Alekszandra Dovgány zongorázik. Az alig 19 éves orosz zongorista 4 évesen kezdte zongora tanulmányait. Többek között Grigorij Szokolov támogatta. Most Beethoven, Schumann, Rachmaninov és Prokofjev egy-egy alkotását adja elő. A tavaly február 12-i koncert felvétele Tokióból ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Csütörtök este a Barcelona Consort hangversenyét hallgathatják meg. A régi hangszereken játszó együttes most Johann Sebastian Bach és Handel szakrális kantátáiból, motettáiból és zenekari műveiből válogat egy csokorra valót. Közreműködnek énekes szólisták. A művészeti vezető Daniel Tarrida csembaló művész. Barokk muzsika csütörtökön 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Dunaworld-ön.
3: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
4: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
5: Mindig a közösséget úgy formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
4: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
6: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
4: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Bartók Béla legszemélyesebb hitvallásáról, a Cantata Profanáról jelent meg egy angol nyelvű monográfia, Vikárius László, a Bartók Archívum vezetője tollából, a rangos Oxford University Press kiadásában. A kötet egy az 1980-as években indult tekintélyes sorozat része, amelynek elveihez igazodva kiemelt figyelmet kap a mű keletkezésének részletes leírása, valamint a műzenei értelmezése és elemzése. Az Összhang mai műsorában erről a könyvről, illetve Bartók Béla Cantata Profana című művéről beszélgetünk Vikárius László zenetörténésszel.
8: Milyen helye van Bartók Bélának a nemzetközi porondon? Gondolok itt a koncerthelyszínekre és a zenetörténet írása.
9: Bartók természetesen integráns része az egyetemes nyugati zenetörténetnek, a 20. századi zenetörténetnek, persze nem úgy, mint nálunk, de azért a zeneoktatásban is szerepet játszik az, hogy neki olyan sok pedagógiai műve van, fontos zongora művei. Koncertéletben hát bizonyos kiemelt művek azért rendszeresen elhangzanak, fontos karmesterek, zenekarok, hegedűsök, és így tovább. Szóval repertoáron tartják Bartók műveit. Szóval ez nem is kérdés.
8: Mennyire kell máshogy fogalmaz egy angol nyelvű könyvben, ahol nemzetközi közönségnek szól az írás, mint hogyha egy hazai könyv születne. Szóval mi az a részlet, mik azok a témák, amit mondjuk részletesebben el kell mondani, és mik azok, amikről pedig nem kell szót ejteni?
9: számomra a feladatban meghatározó jelentősége volt annak, hogy megpróbáljak nemzetközi közönséghez szólni, méghozzá egy tágabb közönséghez, mint egy konferencián. Persze nem tudom, hogy ki mindenkihez juthat el egy ilyen könyv, de azért feltételezem, hogy diákokhoz, tanárokhoz is, és esetleg előadó művészek is érdeklődhetnek iránta. Ez szerencsére egy nagyon fontos, értékes, évtizedek óta létező könyvsorozat, mint az Oxford University Press ad ki, és amely kifejezetten művek keletkezés történetét állítja a középpontba. Sok mindent másképp kell mondani egy külföldi közönségnek, sok mindent el kell magyarázni. Én legalábbis úgy gondoltam. Egyik fő célom is az volt, hogy érthetővé váljon az, hogy a kantáta profána, ami tényleg nem egy olyan központi műve nemzetközileg a Bartók életműnek, ahogy mondjuk a koncertó, vagy más szempontból a zene, húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, vagy bizonyos, vagy a vonós négyesek, ugye a hat vonós négyes, vagy egy divertimento. Szóval a cantata profana egy sokkal rejtőzködőbb, meg összetettebb, bonyolultabb mű, és ugye előadása is jelentősebb apparátust igényel azzal, hogy kettős kórus, hogy két szólista is van.
8: És hát magyar nyelvű szöveg. Ezért választottad a kantáta profánát?
9: A felkérés így szólt. Kicsit szégyenletes módon a felkérés több mint 30 éve érkezett hozzám, amikor egy nagyobb tanulmányt közölhettem a kantáta keletkezés történetéről, mikor először foglalkoztam a forrásaival, de az szigorúan a keletkezés történetet vizsgálta. Itt meg úgy gondoltam, mivel a sorozat címében a keletkezés mellett a mű szerkezete, illetőleg értelmezése is fontos szerepet játszik, ezért ezeket a kérdéseket is megpróbáltam vizsgálni és megvilágítani.
8: Akkor arra kérlek, hogy menjünk is végig ezeken a témákon. Kezdjük a keletkezéssel. Kantáta profána, profán kantáta, 30-as években született. Milyen élethelyzetben volt Bartók? Miért írta ezt a művet?
9: Egyik gondolatom, ez nem biztos, hogy teljesen igazam van, de ugye ő 1931-ben lett 50 éves, és az az érzésem, hogy 1930-ban, amikor lényegében megkomponálta ezt a művet, akkor ő számolt ezzel a kerek évfordulóval, és valamilyen fontos művet akart alkotni. Ugye a műfajválasztás is szokatlan, nem jellemző Bartókra, viszonylag kevesebb a vokális műve, bár szerencsére a Bartók Összkiadásban, ahol például az összes kórusműve egy nagy vaskos kötetben jelenhetett meg, a népdal feldolgozásai is egy kötetben megjelentek, látszik, hogy azért ezek a műfajok végigkísérték az ő pályáját, csak mégsem ezek voltak a centrális műfajai. A kantátára viszont láthatólag készült. Az első adat az, hogy állítólag 1929-ben Erdély József költőt fölkérte, hogy csináljon egy fordítást az eredeti román. Azt mondanám már, hogy librettóból, tudnilik, ez ugye két kolindának, két román karácsonyi éneknek a szövegét egyesíti, abból alakít ki egy szövegkönyvet, és Bartók ugye eredetileg románul alakította ki ezt a szövegkönyvet, láthatólag rögtön szeretett volna egy magyar szöveget is. Eredetileg egyébként románul kezdte el komponálni. Valószínűleg azért, mert a fordítás, ami egyébként megjelent a Nyugatban, Erdély József fordítása, az stilisztikailag nem felelt meg az ő elképzeléseinek, és tulajdonképpen komponálás közben kezdte el a saját magyar nyelvű librettóját kidolgozni, és a műnek egy jelentős része már kész volt, amikor hozzá komponálta a magyar szöveget, ami ugye aztán a végleges szövege lett.
8: Ezekkel a kolindákkal hogy találkozott Bartók?
9: Ugye Bartók 1909-től rendszeresen gyűjtött román népzenét, nagyon módszeresen, ugye különböző erdélyi tájakat igyekezett feldolgozni, az első volt ugye Bihar megye, Emellett fölfigyelt bizonyos műfajokra külön is, ugye hangszerezene is érdekelte, sokat gyűjtött, és fölfigyelt ezekre a szertartásos énekekre, amiket Karácsonytájt csoportosan énekelnek, ráadásul két csoportban, fiatalok házról házra járva, ajándékot várva. Szóval ezek a kolinda énekek, amihez egyfajta ilyen alakoskodó játék is tartozik, ami talán, ahogy Talján Tibor, aki egy nagyon szép könyvet írt, az Átmenet mítosza címmel a kantátáról feltételezi, hogy ez az alakoskodó játék és a kantáta profána szövegében megjelenő szarvassá változás, ez összefügg egymással. Tehát Bartók román gyűjtő útjain találkozott, 1914-ben gyűjtötte azt a két kolindát, aminek a szövege így megragadta. És egyébként 1926-ban ő befejezett egy nagy monográfiát az ő kolinda gyűjtéseiről, ahol nem csak a dallamokat rendszerezte, hanem rendszerezte a kolindáknak a szövegeit is tematika szerint. Típusokba rendezte, variáns csoportokat alakított ki a szövegekből is, teljesen külön a dallamoktól, és hát feltételezésem az, hogy nyilván ennek a munkának a során figyelt föl erre a két összetartozó kolindára, amik így együtt, bár vannak bizonyos ellentmondások a történetmesélésben, de együtt úgy kiegészítik egymást, és egy koherens történet volt kialakítható.
7: Bartók Béla a kantáta profánájáról jelent meg átfogó angol nyelvű monográfia. A kötet szerzőjével, Vikárius László zenetörténésszel beszélgetünk az Összhang mai műsorában. Szerencsére létezik egy felvétel, amelyen maga Bartók Béla mondja el a kantáta profána szövegét. Hallgassuk meg!
10: A kilenc csoda szarvas. Volt egy öreg apó. Volt néki kilenc szép szál fia. Testéből sarjadzott szép szál kilenc fia. Nem nevelte őket semmi mesterségre, szántásra, vetésre, ménes terelésre, csorda terelésre, hanem csak nevelte hegyet, völgyet járni, szarvasra vadászni. Az erdőket járta és vadra vadászott kilenc szép szál fiú. A vadra vadásztak, annyit barangoltak és addig vadásztak, addig, míg nem szép hídra találtak csodaszarvas nyomra. Addig nyomozgattak, utat tévesztettek, erdő sűrűjében szarvasokká lettek, farcsú szarvasokká váltak erdő sűrűjében. Az ő édesapjuk várással nem győzte, fogta a puskáját, elindult keresni kilenc szép szál fiát. Riát talált a szép hídra, hídnál csodaszarvas nyomra, szarvasnyom után elindult, el is jutott hűsforráshoz, hűsforrásnál szarvasokhoz. Féltérdre ereszkedett, hely egyre rá is célzott. De a legnagyobbik szarvas, jaj, a legkedvesebb fiú, szóval imígy felfele lett. Kedves édesapánk, ránk te sose célozz, mert téged mi tűzünk a szarvunk hegyére, és úgy haigálunk téged rétről rétre, téged kőről kőre, téged hegyről hegyre, s téged hozzávágunk éles kősziklához, ízé porrá zúzódsz, kedves édesapám. Az ő édesapjuk hozzájuk így szólott, és híva hívta, és őket hívó szóval hívta. Édes szeretteim, kedves gyermekeim, gyertek haza, gyertek vélem haza. Jó anyátok vár már, jöjjetek ti vélem a jó anyátokhoz, a ti jó anyátok várva vár magához. A fáklyák már égnek, az asztal is készen, a serlegek töltve. Az asztalon serleg, anyátok kesereg. Serleg teli borral, jó anyátok gonddal. A fáklyák már égnek, az asztal is készen, a serlegek töltve. A legnagyobb szarvas, legkedvesebbik fiú, szóval felfelelvén hozzá imígy szóla. Kedves édesapánk, te csak eredj haza a mi édes jó anyánkhoz, de mi nem megyünk, mert a mi szarvunk ajtón be nem térhet, csak betér a zöldjegybe. ami karcsú testünk gunyában nem járhat, csak járhat az lombok között. Karcsú lábunk nem lép tűzhely hamujába, csak puha a varba, ami szájunk többé nem iszik pohárból, csak hűvös forrásból. Volt egy öreg apó, volt néki 900 fia, nem nevelte őket semmi mesterségre, csak erdőket járni, csak vadat vadászni. És addig-addig vadászgattak, addig szarvassá változtak ott a nagy erdőben. És az ő szarvuk ajtón be nem térhet, csak betér az völgyekbe. A karcsú testük gunyában nem járhat, csak járhat az lombok közt. A lábuk nem lép tűzhely hamujába, csak a puha avarba. A szájuk többé nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból.
7: Bartók Béla mondta el az iménti felvételen a Cantata Profana szövegét. Erről a műről jelent meg most egy angol nyelvű monográfia. A kötet szerzőjével, Vikárius László zenetörténésszel beszélgetünk az Összhang mai műsorában.
8: Tehát a 10-es években gyűjtötte Bartók ezt a két kolindát, és 30-as években készült a Cantata Profanát. Ez alatt a néhány évtized alatt rengeteg minden történt a magyar politikai életben is, és ezeket érinted valamennyire a könyvedben. Szóval hogy fogadták a 30-as években azt, hogy Bartók román dallamokat dolgoz föl?
9: Jellemzőnek tartom, hogy egyrészt Bartók óvatos volt a művével kapcsolatban. Először kikötötte, hogy csak vele egyetértésben lehet egy magyarországi bemutatóról egyáltalán tárgyalni. És világpremiért nem is Magyarországon szeretett volna. Erre nem is itt került sor, hanem a BBC rádióban volt egy koncert Londonban, és ott adták elő. Először 1934-ben, egyébként ott meg angol fordításban hangzott el a mű, amit egy lelkes zenei író, Carl Vocoressi készített. Tehát 34-ben Angliában hangzott el a mű, és csak 1936-ban jutott el Magyarországra, és amikor egymás után két koncerten is elhangzott novemberben és decemberben, a novemberi koncertre, szóval a bemutatóra, amit Dohnányi dirigált, arra egy nagyon részletes elemzést is tartalmazó műsorfüzet készült, és abban külön fejezet szól egyfajta ilyen apológia, hogy mit is jelent Bartóknak a román népzene. Ugye pont a Cantata Profanában egyébként ugye román dallamot egyáltalán nem használt, tehát csak a szöveg román eredetű.
8: Vannak apolitikus zeneszerzők, Bartók nem volt ilyen. Milyen érzetei voltak a 30-as években?
9: Hát tele volt aggodalommal. Egy darabig halogatta is ugye ennek a művének a kiadását. Fölmerült benne, valószínűleg nem azonnal, hanem kicsit később, hogy kibővíti egy kantáta ciklussá, amiben csak egy kis szövegtöredék maradt fönn, amit ezzel kapcsolatban szoktak hozni. Virágok vetélkedése mintájára, és feltételezhető, hogy ez nem valami bevezető szöveg lett volna, és hogy akkor talán lett volna román eredetű szöveg, magyar szöveg, talán szlovák. Tehát, hogy azt, amit egyébként 1931 legelején, amikor egy román diplomata, zenei író megkereste, és román gyűjtéseivel kapcsolatban érdeklődött, és romános stílusú műveivel kapcsolatban készült egy rádió előadás volt, aminek szövegét egyébként Bartókát is nézte, és hozzá is szólt. Ez egy nagyon nevezetes levél, Octavian Beunak írja, és ebben fejti ki, hogy ő magyar zeneszerzőnek tartja magát. Tehát attól, hogy román és szlovák, és akár még arab népzenére is támaszkodik, ettől még ő alapvetően magyar zeneszerző. De viszont ez a levele, ez valóban nem éppen apolitikus, mert nagyon azt hangsúlyozza, hogy a népek testvéri együttélését tartja legfontosabb törekvésének. Tehát amikor végül úgy döntött, hogy a kantátát, akkor éppen úgy nevezte, hogy ezt a kantáta részt megjelenteti, akkor bizony azt írta, hogy mert nem tudjuk, hogy mikor tör ki valamilyen világháború.
8: Említetted, hogy szerepel benne népi szöveg, és hogy kettős kórus, mint Bach passiójában például. Milyen stílus irányzathoz kapcsolódik leginkább ez a mű?
9: Hát nagyon mélyen benne van persze az, amit manapság leginkább folklorizmusnak, tehát Bartók nagyon sajátos és eredeti zeneszerzési módja, amiben a rengeteg népzenei alapanyagot felhasznált, és annak az inspirációját kamatoztatta, de azért ez egy nagyon neoklasszikus mű is ugyanakkor. És az az érdekes, és ezt próbáltam is a könyvben bemutatni, hogy van két témaföljegyzés. Az egyik az a téma, amelyik egyébként borzasztó fontos szerepet játszik az első részben és a harmadik részben, amelyik a fiúknak, a legényeknek, vagy vadászfiaknak a bemutatásakor hangzik el először. Az egy egyébként sok szempontból magyar népdal vonásokat is mutat ez a téma, de persze sajátos ritmikai vonásai is vannak, amik meg a román népzenéből erednek. Tehát ez az egyik téma, amit följegyzett Bartók külön, és van egy másik téma, ami meg a nagy vadászfúgának a témája, ami egyébként a második részben kap még fontos szerepet. És ez a másik téma, ez egy nagyon határozottan, ugye fúga, majdhogy nem akadémikus fúgát írt belőle Bartók, de persze a téma az maga egy csomó egyedi, merész, kromatikus vagy polimodális vonást is mutat, tehát ezért mégiscsak nagyon egyéni. De ez a téma, ez sokkal inkább ehhez a neoklasszikus jellegéhez kapcsolódik a műnek, tehát egyszerre van jelen ez a két stílusirány, és amit említettél, a Bachhoz való kapcsolódás az különösen erős. És azt is próbáltam érzékeltetni, hogy Bach nem itt jelenik meg először Bartók életművében, mint egy nagyon fontos vonatkozási pont, hanem sokkal korábban, ugye kimutatták már, ez nem az én felfedezésem, csak hogy a Kékszakálló Herceg várában is van idézetszerű dallamelem, ami a Máté passióra utal, az kevésbé ismert, hogy Bartók nagy valószínűséggel 1900-ban hallotta Richter János vezényletével, tehát amikor ő az első zeneakadémiai évben volt, egyébként ugye húsvét előtt hangzott el, az volt az első előadása Magyarországon a Máté passiónak, és Bartók egy életen át megőrizte azt a műsorfüzetet, amit arra kiadtak.

0: A fúga is elég gyakran szerepel Bartók életművében. Milyen pontokon jelenik meg ez a szerkesztési mód, vagy mit jelent ez? Miért nyúlt mindig ehhez újra és újra?
1: A fúga megjelenése itt a kantátában azért a műfajhoz kötött. Itt különösen sajátos módon ötvöződik a Bartók zenéjében újra és újra felbukkanó hajsza típus, ami ugye a Csodálatos Mandarinban is fontos szerepet játszik. Aztán van egy ilyen tétel, ugye a Szabadban, ciklusban. Itt meg ez a fúga képviseli valamiképp ezt a hajsza jelleget, és hát ugye a fúga az valóban egy hajszolás, üldözés, a vadászat. Ugye a vadászatot jeleníti meg itt.
0: Akkor beszéljünk most egy kicsit a mű jelentéséről, a történetről, és hogy mit akart ezzel Bartók kifejezni.
1: Igen, hát ez egy nagyon különös és azért nagyon misztikus történet, és azt hiszem, hogy ezt a misztikus varázsát, ezt nagyon őrzi. 9 vadász fiú, ez átváltozik szarvassá, mikor a szarvast próbálja, a csodálatos szarvast, vagy egy, ahogy a román szöveg eredetileg mondja, egy nagy, óriás szarvast próbálnak elfogni, és eltévednek, és végül is ők maguk válnak szarvassá. Tehát szinte provokálja az olvasót és hallgatót és elemzőt, hogy jelentést próbáljon megfogalmazni. Nem szűkíteném le egy lehetséges jelentésre, ugye több minden merült már föl, és merül föl. Egyik, ami nagyon jellegzetes, és majdhogy nem kézenfekvő, hogy a felnőtté válás jelenik itt meg. Ugye az a lényeg, hogy nem térhetnek vissza a szülői házba, hiába csábítja őket a kedves édesapa. Már a saját útjukat kell, hogy járják. Nem férnek bele abba a közegbe, ahonnan ők most már végleg kiszakadtak. De azért ezt a kiszakadtságot, ezt sokféleképpen és sok élethelyzetben élheti meg az ember máskor is, nem csak a felnőtté válás során, ami persze az egyik fontos, lehetséges pont. És itt utalnék egy nagyon korai tanulmányra, Kerényi Károly, a klasszika filológus, írt Svájcban, nem sokkal Bartók halála után, egy nagyon-nagyon szép német tanulmányt a Kantáta Profánáról. Ő az exodus, tehát ahogy egy közösség vagy nép kiszakad az eredeti közegéből, kivonulás énekének nevezi, és közvetlenül kapcsolatba hozza azzal, ahogy szélsőséges körülmények között Bartók maga úgy döntött, hogy el kell hagyni a hazáját. Tehát, hogy mintha lenne ebben egy előrejelzés, hogy van olyan helyzet, amit nem tudok elfogadni, amit nem lehet kipírni, és amitől el kell határolódni.
0: Hogyan viszonyult Bartók ehhez a művéhez, bemutató után, a későbbi életében?
1: Az egyértelmű, hogy nagyon-nagyon sokat jelentett neki, és itt külön kiemelném, hogy milyen szerencsés helyzetben vagyunk egy angol nyelvű könyv kapcsán, hogy Bartók maga lefordította angolra a librettót. Olyan fontos volt neki, hogy élete végén Amerikában, amikor egyébként román népzenei gyűjtéseit rendezte, és a nagy román gyűjtéseinek összes szövegét ugyancsak irodalmi szempontból rendszerezte, és akkor mintaképpen ő maga lefordított néhány román szöveget a bevezető tanulmányhoz, hogy a költői sajátosságait elmagyarázza ezeknek a népi szövegeknek, és akkor melléktermékként elkészült a Kantáta Profána fordítása, és azt többeknek elküldte, nem árulva el, hogy mi az, hanem várva, hogy ráismerjenek.
0: Van-e kedvenc hangfelvételed?
1: Hűha, ez egy nehéz kérdés. Ugye egyik probléma, hogy van egy sajtóhiba, amiben Bartóktól származik, aki nem is tudjuk egész pontosan, mikor fedezte föl ezt a sajtóhibát, de rossz ritmusértéket adott meg az apa szólójának elején félhang helyett negyed hangot írt, és ez azt jelenti, hogy lényegesen lassabb tempóban kezdik általában a felvételeken. Ennek persze sok árnyalata van, mert van egyéb előadói utasítás is, ami azért érzékelteti, hogy ez egy ennek gyorsabbnak kellene lennie. Ez a legtöbb felvételen valamennyire problémaként jelentkezik, mert kicsit más karaktere lesz az apa figurájának, hogyha az egy határozottan, markánsabban megszólaló szereplő, és nem annyira lágy.
0: Tehát akkor itt az ideje, hogy készüljön egy új felvétel?
1: Igen, jó lenne új felvétel. Emlékezetem szerint egyébként nagyon nagyszerű volt, csak rádióban hallottam, amikor Kocsis Zoltán vezényelte a művet. De hát persze nagyszerű felvételek vannak Ferencsik vezényletével. Van egy Solti felvétel fesztiválzenekarral, általában a tanításnál az nagyon hatásos, viszonylag frissebb felvétel.

0: Most jelent meg egy angol nyelvű monográfia Bartók Béla kantáta profánájáról. Az össze a mai műsorában a kötet szerzőjével, Vikárius László zenetörténésszel beszélgettünk. A mű részleteit Solti György és a Budapesti Fesztiválzenekar felvételéről idéztük. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő, Katona Márta.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! Üdvözlöm Önöket a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Demet Imeát hallják. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A forint erősödése az üzemanyagok árára is hatással van. A holtankoljak.hu adatai szerint holnaptól a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolejé 14 forinttal csökken. Már van olyan benzinkút, ahol a védett ár alá csökkentették az üzemanyagok árát. Nyári diákmunkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerinti hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint. Lehet. A fideszes Pócs János szerint hazudott a Kontroll.hu alapítója a Szőlő utcai ügyben. A legnagyobb ellenzéki frakció politikusa a Hírportál szerkesztősége előtt tartott sajtótájékoztatóján azt állította, a lap a Tisza párthoz kötődik, Magyar Márton alapító pedig 4 millió forintot fizetett az ügy koronatarújának azért, hogy nevezze meg, ki lehetett a pedofil vádakkal összefüggésbe hozott politikus az előző kormányból. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A Mostan színes tintánkról álmodok című vers ihlette kertben, színes virágú évelő és egynyári növények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen lévő kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. Ami a várható időjárást illeti, melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Otmár Dávid nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Alexandra Dovgan zongoraművész hangversenyét közvetítjük felvételről Tokióból. Elsőként Ludwig van Beethoven Az Dur szonátáját hallják, opusz 110.

Ludwig van Beethoven Ázdúr szonátáját hallották, opusz 110. Alexander Dovgán zongoraművész hangversenyét közvetítjük felvételről Tokióból. Robert Schumann G-moll szonáta, opusz 22.

Robert Schumann G-moll szonátáját hallották, opusz 22. Alexandra Dovgan zongoraművész hangversenyét közvetítjük felvételről Tokióból. Sergej Rachmaninov, variációk egy korelli témára, opusz 42.

Elhangzott Szergej Rachmaninov Variációk egy Corelli témára, opusz 42. Alekszandra Dovgán zongoraművész hangversenyét közvetítjük. Előadásában befejezésül Szergej Prokofjev D-moll szonátája csendül föl, opusz 14.

0: Alexandra Dovgan zongoraművész hangversenyét közvetítettük. Befejezésül Szergej Prokofjev D-moll szonátáját hallották. Opus 14. A felvétel Tokióban, a Kioi koncertteremben 2025. február 12-én készült.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova csütörtöki és pénteki műsorában a MÁV szimfonikus zenekar játszik. Most Ten Dan és Aram Khachaturian alkotásai szólnak a zeneakadémiai felvételen. Hegedűn közreműködik Mariam Abuzera, a karmester a grúz Mirian Kukhunaisvili. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, csütörtökön és pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
3: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
4: Mindig a közösséget úgy formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
3: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
5: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
3: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. Johann Sebastian Bach numero 3-as D-dur szvítje következik a Müncheni Bach Kollégium zenekara előadásában Florian Zonleitner vezényletével.

0: Johann Sebastian Bach numero 3-as D-dur szvítjét hallották, jegyzékszáma 1068-as. Előadta a müncheni Bach kollégium zenekara Florian Zonleitner vezényletével. A felvétel a Zeneakadémián készült 2000. június 27-én. A zenei rendező Acél Péter, a hangmérnök Mosó Endre, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, most a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyéből hallhatnak részleteket. Közreműködik Anna-Léna Élbert szoprán, vezényel Fischer Iván. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2023. május 11-én készült. Elsőként részlet következik Ligeti György Le Grand Macabre című operájából. Anna-Léna Élbert énekel.

Zero, höchste Geheimnisstufe.

Psst, psst. Diskretion. Observation. Schön.

No!

Részletet hallottak Ligeti György Le Grand Macabre című operájából. Annalina Elbert énekelt. A Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítjük felvételről, vezényel Fischer Iván. Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniája csendül most föl.

0: Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniáját hallották, a budapesti fesztiválzenekart Fischer Iván vezényelte. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2023. május 11-én készült. A hangmérnök Matz Ádám és a szerkesztő Bolla Milán nevében is további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Csütörtök kora délután Johannes Brahms műveket ad elő a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Az Archív 1968-as zeneakadémiai felvételen két nagyszabású első mű, a D-moll zongora verseny és a C-moll szimfónia csendül fel előadásukban. Zongorán közreműködik a 85 éve született Dino Chani, a karmester Claudio Abbado. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége, Gyöngyösi Levente, zeneszerző.
2: Régen azt gondoltam, hogy az, hogy nincs szöveg, az engem zavar, mert a szöveg azonnal ad egy karakter inspirációt. Utána rájöttem, hogy ha nincs szöveg, az még jobb, mert akkor még a szöveg se köt, hanem tulajdonképpen te találod ki azt, hogy milyen legyen a mű.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Gyöngyösi Levente. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworldon.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
4: Idén, január 10-én a BMC-ben Hangok és Színek címmel rendeztek hangversenyt. Az esten a budapesti vonósok léptek fel Pilc János hangversenymester irányításával. Mintegy 50 percben Bella Máté, Dobri Dániel, Kecskés D. Balázs, Kutrik Bence és Virág András Gábor művei szólaltak meg. A program érdekessége volt, hogy a zenéhez színjáték is társult a szó szoros értelmében, melyet G. Szabó István színkutató jelenített meg a saját maga által készített eszközökön. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. A szerzők felsorolásából talán néhányan, akik a hazai kortárs zenei életben jártasak, kitalálták, hogy javarészt a 2018-ban alapított Stúdió 5 zeneszerzőiről van szó. Ennek a szerveződésnek érdekessége, hogy tagjai, noha az idők folyamán változtak, és egészen más zeneesztétikai irányok mentén keresik saját kifejezés formájukat, mégis így együtt egy kerek, izgalmas, folytonosan mozgásban lévő egészet alkotnak. Jó pár koncertjükön jelen lehettem, és kijelenthetem, hogy mindegyik nagy zenei élmény volt, nem ritkán más művészeti ág megjelenésével is. Az est első száma Bella Máté 2025-ben a Budapesti Fesztivál Akadémián annak Kaddis című estjén bemutatott művének áthangszerelt változata volt. A nyári programon a holokauszt emlékprogramra írt alkotás zongorára és vonós négyesre készült. A január 10-i hangversenyre a szerző a vonós négyest vonós zenekarrá bővítette. A 8 perces tétel címe After the Rain, eső után, mely a szerző szavait idézve, amolyan remény zene ebben a meg annyi furcsa történést produkáló világban. Bella Mátét az utóbbi években a zenében megjelenő legegyszerűbb zenei eszközök, formák érdeklik. Szándéka az, hogy a lehető legkevesebb eszközzel alkosson, legyen az hang, akkord, ritmus, kifejező, érzelemgazdag darabokat. Az After the Rain is ezek sorába illeszkedik. A budapesti vonósok játszanak, hangversenymester Pilc János, a zongoránál Granik Anna.

0: Bella Máté After the Rain eső után című művét hallották, a zongora szólót Granik Anna játszotta. Hangok és színek címmel a budapesti vonósok idén január 10-én a BMC-ben megtartott hangversenyén készült felvételeink szólnak az Ars Nova programján. A következő alkotás Dobri Dánielé. 9 perces darabjának címe Crash. Mácsai János kérdésére, hogy mit is takar a cím, a szerző, néha humorral, melyet a közönség hangos mosolyjal fogadott, így válaszolt.
1: Van egy ilyen jelentése a crash szónak, hogy törés, de van a kortárs angol-amerikai slangben egy olyan jelentése is, ami pedig inkább egy kicsit pszichológiai jelentés, arra utal, hogy amikor van egy ilyen nagyon felfokozott állapot az életben, és arról hirtelen le kell jönni arról a felfokozott állapotról, és hirtelen mondjuk beállnak a hétköznapok, akkor ezt az érzést, ezt a hirtelen váltást nevezi a, hát azt hiszem, hogy pszichológiai köznyelv, vagy inkább a slang crashnek. És engem ez foglalkoztatott ennek a darabnak a megírásakor, hogy hogyan lehet ezt az érzést zenében nem is megjeleníteni, meg nem is illusztrálni, hanem inkább feldolgozni ilyen terápiás jelleggel, hogyan lehet ennek a mélyére menni egy kicsit. Szerintem zenével, meg zeneszerzéssel nagyon jól meg lehet oldani dolgokat, akár pszichológiai dolgokat, akár szociológiai, akár metafizikai dolgokat, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogyha problémái vannak az életben, akkor zeneszerzéssel foglalkozzon, valami ilyesmi célja van ennek a darabnak, de hát ez csak egy kiinduló ötlet, tehát hogyha valaki meghallgatja a darabot, akkor egészen biztos, hogy ez nem fog eszébe jutni, amit én most elmondtam.
0: Következzék tehát Dobri Dániel Crash című darabja, a Piccolo szólót Kanyó Dávid játssza.

0: Dobri Dániel Kress című művét hallották, a pikoló szólót Kanyó Dávid játszotta. A budapesti vonósok ezt követően január 10-én Kecskés D. Balázs darabját játszották el a BMC-ben a Hangok és Színek címet kapott hangversenyen. A szerzőt a mű elhangzása előtt Mácsai János kérdezte.
1: A cím az, hogy Blue, ami ugye az ember nehezen kerül ki a színekkel való asszociációt, hiszen a címben van kódolva. De azt gondolom, hogy ezt azért túlzásba sem kell vinni ennek a darabnak a kapcsán. Inkább egy ilyen Schumanni értelemben fogom fel ezt a címtársítást, tehát ez a zene, amit komponáltam egyébként eredetileg szimfonikus zenekarra, és most vonószenekari változatban fogják hallani, az sokkal inkább egy ilyen asszociatív társítás, tehát a cím egy asszociatív társítás a zenéhez, és nem pedig a zene valamiféle lefestése ennek a színnek.
2: Én azt olvastam egy ismertetőben, hogy ennek van egy konkrét, hogy mondjam, ihlető előzménye, Yves Klein festészete, aki ugye hát most már mindjárt 100 éves lenne, azt hiszem 1928-ban született, nagy francia festő. Én láttam véletlenül egy kiállítását még a 80-as évek elején a Bobourban, ott, amikor az majdnem friss épület volt, és fantasztikus hatású képeket készít, monokróm festményeket, tehát egyetlen, mondjuk éppen kékszínű kép, és vagy egy egész terembe van rendezve, csupa kék képpel, a következő csupa zölddel, és mégis valami millióféle árnyalat van, egy látszólag 4-5 méterről teljesen egyszínűnek érzett képen.
1: Igen, ez engem is nagyon megfogott, amikor gondolkodtam a darab megírásán. Akkor találkoztam egyébként az Yves Klein festészetével, és egyébként tulajdonképpen valamiféle technikai értelemben azért beletettem a darabba, hogy itt is majd jobbára egy fő motivumot fognak hallani, ami különböző köntösben meg fog jelenni. És ez kicsit számomra azt jelenti, mint amit az Yves Klein képekben is az ember lát, hogy valóban egy szín, egy ilyen nagyon intenzív szín, egy nagyon jellegzetes szín, olyannyira jellegzetes, hogy le is védette a festő azokat a kék árnyalatokat, amiket ő talált ki. De azon belül, ezen az egyféle színen belül viszont rengetegféle különböző árnyalatot tudunk felfedezni, úgyhogy talán ezt érdemes figyelni a művemben.
0: Következzék Kecskés D. Balázs Blue című műve. A budapesti vonósok hangversenymestere Pilsz János.

0: Kecskés D. Balázs 2021-ben írt Blue című darabját hallották. A három rövidebb alkotás után egy nagyobb ívű, négy tételes kompozíció hangzott el január 10-én a BMC-ben, a budapesti vonósok hangversenyén. Mielőtt felcsendült a 16 perces alkotás, Mácsai János Adventus című művéről a szerzőt, Kutrik Bencét kérdezte, aki szintén, miként nem is oly rég Dobri Dániel is, megnevettette a közönséget képszerű műismertetőjével.
1: Az első tétel az egy ilyen karácsonyi kép, ilyen karácsonyi vásár talán, vagy nem tudom, ilyen. Hát volt nálunk sürgésforgás, és akkor ez így egybeesett ezzel. A második tétel az konkrétan, hogyha az elejét meghallgat, ott konkrétan a szülési fájdalom, ennek a ciklikussága, ugye megindul, az jutott eszembe, mert ez úgy keletkezett, hogy én éppen egy árkotástam a kertbe, és derékigben voltam a sárba, és jött az asszony ki, hogy a feleségem, hogy hát lehet, hogy érzi a fájásokat. Hát, nagyon jó. És akkor így elképzeltem, hogy most milyen lesz, hogy így füligganésen, bocsánat, így kiszállok a gödörből, és akkor átmegyünk a legnagyobb dugóba a városon, a Margit kórházba. Ezért van az, hogy utána a tétel végig ilyen hektikus rohanásban történik. A harmadik tétel az egy ilyen hóesés, ez egy ilyen esti, ilyen csillagos ég. A negyedik az meg a... Hát az a dal, az a karácsony, az az ünnep.
0: Kutrik Bence Adventus című műve következik. A kompozíciót 2023 őszén a budapesti vonósok mutatták be, ugyancsak a BMC-ben, Klasszikusok tükrében című programjukban.

0: Kutrik Bence 2023-ban írt Adventus című művét hallották. Hangok és színek címmel a Stúdió 5 és a Budapesti Vonósok adtak hangversenyt idén, január 10-én a BMC-ben. Utolsó számként Virág András Gábor Genesis című műve szólalt meg. A szerzőt Mácsai János kérdezte darabjáról.
1: Természetesen a teremtés történetről van szó, ugyanis már...
2: Rövid lesz a mai este.
1: Igen. Röviden a teremtés történetről van szó. Mindig is érdekelt az, hogy a semmiből hogyan lesz valami, és hogy az a valami milyen lesz. Természetesen nem gondoltam egy percig se, hogy én ezeket a kérdéseket meg tudom fejteni, de azt gondolom, hogy a zenehangjain keresztül ezzel van mondandóm. Olyannyira, hogy először, még ez alatt, ez a darab 2017-es, és ezelőtt írtam egy Genesis hasonló címmel egy szólózongora művet, aztán pedig nemrég volt alkalmam egy oratóriumot írni szintén Genesis címmel. Tehát az régóta foglalkoztat, hogy a semmiből hogyan lesz valami. Ezt zenei nyelvre kicsit lefordítva úgy tudnám elmondani. Többféle megközelítés is lett, például az előbb említett zongoraművemben az ősrobbanás gesztusával indult, de nem is ez az érdekes, hanem inkább ezzel a darabbal kapcsolatban pedig azt próbáltam, hogy valóban, ha semmiből hogy lesz egy anyag, az az anyag milyen az elején, majd a kedves hallgatók fogják hallani, hogy először megjelenik egy hang a semmiből, akkor igazából formája sincs, halmaz állapota se nagyon, ott valamiféle mozgás látható, tehát mintha az élet elkezdene megjelenni, aztán csak egy-egy eldobott hang hallható, látszólag teljesen struktúrálatlan egymástól, aztán reményeim szerint lesz belőle valami. Nem szeretném az egész bizonyítványomat elmondani előre, úgyhogy a többit már inkább a hallgatóságra bíznám.
0: Virág András Gábor Genesis című műve következik tehát, a Budapesti Vonósok hangversenymestere Pilc János.

0: Virág András Gábor 2017-ben vonós zenekarra komponált Genesis című művével ért véget a budapesti vonósok hangversenye. A produkciónak, melynek címe Hangok és színek volt, a BMC adott otthont idén január 10-én. A hangversenymester Pilc János volt. Az Ars Nova holnap ismét koncertfelvétellel jelentkezik. A MÁV szimfonikus zenekart január 29-én a Zeneakadémián Mirián Kukunaisvili vezényelte. Előadásukban Tandun, Gia Cancelli és Aram Hachaturian művei szólaltak meg. Ha tehetik, tartsanak velünk. Ars Nova tehát holnap is 22 órakor. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, a szerkesztőt Fellegi Lénárdot hallják. Mielőtt rátérnénk a konkrét eseményekre, egy szomorú hírrel kell kezdenem, elmarad a Jazz Fest Budapest. Finanszírozási nehézségek miatt mondták le a szervezők az idei Jazz Fest Budapest fesztivált, amelyet június 27-e és július 5-e között rendeztek volna meg, immáron 5. alkalommal. Kleb Attila fesztivál igazgató közleményéből csak pár sort olvasok. Be kellett lássuk, hogy a fesztivál finanszírozhatatlanná vált, a nagyobb károk elkerülése érdekében meg kellett hoznunk a szomorú és rendkívül fájdalmas döntést, lemondjuk a Jazz Fest Budapest 2026 fesztivált. Sajnálom, hogy ezzel kellett kezdenem a mai Jazz Mozaikot, folytassuk viszont örömhírrel. A jazzrajongóknak igen jól hangzik a Louis Armstrong Jazz Festival bánkon. Egy szép hagyományokra visszatekintő sorozatról van szó. Volt egy időszak, amikor minden évben megrendezték, aztán ez megszakadt ez a folyamat. Most Lukács Zsoltot, a kreatív igazgatót kérdezhetem, és biztos vagyok benne, hogy örömhírrel fog szolgálni a hallgatóinknak.
3: Valóban csak megerősíteni tudom, és hát bízom, hogy a hallgatók is úgy gondolják, hogy a bánkító és a jazz neve szinte elválaszthatatlanul összefort az elmúlt évtizedekben. Igen, hát ez egy patinás tradíció, ugye korszakos világsztárok fordultak meg a tóparti vízi színpadon, most abszolút a teljesség igénye nélkül, mondjuk egy Scott Hamilton, egy Ken Paplowski, vagy mondjuk Armstronggal is fellépő Joe Murányi, de hát ugye, hogy Gusti bácsiról nem szabad megfeledkezni, Csík Gusztávról, vagy éppen John Faulknerről, szóval hosszasan lehetne sorolni a világsztárok nevét, és igazság szerint ez a fantasztikus múlt kötelez minket, és ezért is gondoltuk úgy, hogy 2026-ban új alapokra helyezve élesztjük újra ezt a csodálatos hagyományt, a kultúra és hát a pihenés jegyében. Úgyhogy igen, az örömhír, köszönjük Lénárd, idén június 26-a, 27-e és 28-a közötti fesztivál hétvégén. Kicsit több is, egy igazi összművészeti élménnyel készülünk, ahol kortárs zene, színház és a számunkra nélkülözhetetlen alapérték a természetnek, a lágy nyugalma találkozik.
2: Egy színpad lesz?
3: Nem, kettő az a színpad, mert hogy a programok abszolút gerincét ugye egy kulturális mérföldkő, az Öltöny című jazz opera premierje adja. Ez egy rendkívül különleges, szürreális elemekkel átszőtt darab, amit ugye Kentemba dél-afrikai szerző klasszikus novelláján alapszik, és ez ugye a Metrin és a Maladipa Színház koprodukciójában megvalósuló előadás, aminek a zenéjét ugye Kovács Adrián szerezte, ki kicsit a jazz és a klasszikus operai hagyományokat ötvözte, a színpadi adaptációt pedig a nemzetközileg elismert rendező Balázs Zoltán állítja színpadra Peter Brook szellemiségét követve, és hogy a kérdésedre is válaszoljak, az a színpad, amelyre ez a darab felkerül, az a Metrinnek a színpada, de a koncertek azok a szomszédos, az Átellenben lévő hotel kertjében lesznek.
2: Erről az Öltöny jazz operáról még hallhatnak majd reményeim szerint a jövő heti adásban. Most koncentráljunk a többi fellépőre. Itt is minden nap lesz olyan esemény, amire érdemes odafigyelni.
3: Június 26-án ugye nyitunk, startolunk, 17 órakor rajtolunk a nyitó koncerttel, majd az öltöny. Szombaton 3 órától picit nemzetközi vizekre evezünk, a szlovák Nothing But Swing formáció hozza el az ő ritmusait a tópartra, ugye a Beszterce bányáról származó Claudius Kovács, Robert Regan és Peter Stolarik alkotta a trió már 98 óta szinte változatlan felállásban játszik együtt, és hát az európai jazz élet egyik legstabilabb, legelismertebb, tradicionális formációja, hogy a nevük is mutatja, ugye swing, ám repertoárjukkal bátran túlmutatnak a 40-es, 50-es évek klasszikus világán, modern mainstreamet és a virtuóz improvizációkat ötvözik olyan eleganciával, ami garantáltan lábdobogós lesz. És akkor ott van még a vasárnap is, amikor délután 3-kor pedig a Rafael Mário trió és Berki Tamás hozzá a hamisítatlan, könnyed, mondjuk úgy vasárnapi jazz hangulatot. Itt két generáció találkozásáról beszélünk. Berki Tamás nem kell bemutatni, egy igazi ikonja és tanáregyénisége a magyar jazznek, aki összetéveszthetetlen hangjával, fanyar humorával évtizedek óta elvarázsolja a közönséget. Mellette ugye a Rafael Mário trió a fiatalabb generáció, egy igazán izgalmas kortárs zongorás formációja, akik bátran és virtuózan ötvözik a jazzt a grúvos ritmusokkal, meg a klasszikus eleganciával. Na hát együtt egy ilyen rendkívül dinamikus, vidám és interaktív koncertet ígérnek, ami szintén tökéletes átvezetés lesz majd az esti záró előadás előtt. Egyébként szeretném elmesélni, hogy a zene mellett ugye a Metrin kertjében lesz jazz pillanatok fotókiállítás, az Ametis étteremben pedig a említett Öltön jazz opera kulisszatitkai bemutató verkfilmet lehet szemre vételezni.
2: A fellépő három formáció melyikétől játszunk be, hogy egy kis hangulatot csináljunk a fesztiválhoz?
3: Hát köszönöm a kérdést, én szándékosan nem is neveztem meg a nyitó koncertet, de szeretném kiemelni, hogy ezt a nyitó koncertet a rendkívül tehetséges énekesnő vezette. Nagy Noémi kvártett adja péntek délután is, ők hatalmas átéléssel és kifinomult stílusérzékkel hozzák vissza a 40-es, 50-es, 60-as évek swing és bebop világát, jól ismert standardeket megszólaltatva a saját izgalmas hangszerelésben, és az a fiatalos energia és könnyed előadásmód tökéletes felütése lesz ennek a prémium hétvégének, és hát bízom benne, hogy a beszélgetés apropójának is.

0: of the moon.
1: Harmónia Jazz Műhely következő koncertjéről beszélgetünk Gyárfás István gitáros zeneszerzővel, hiszen a Tetriód fog itt fellépni, mégpedig most kivételesen nem pénteken lesz a Harmónia Jazz Műhely koncertje, hanem szombaton este 8:30 a Budapest Jazz Clubban. A koncertnek az egyik érdekessége, hogy ismét hazánkba látogat Luisa Zahn, nagyszerű román jazz énekesnő. Ő egy időben elég gyakran szerepelt, és én most úgy veszem észre, hogy ritkábban van itt Magyarországon. Mióta ismered, talán több évtizede együtt dolgoztok?
2: Luisát én a jazz mozdony résztvevőjeként, mégpedig Sorin Romanescu nagyszerű gitárossal Bukarestből érkeztek duóban. Hát ennek már 10 éve, amikor zajlott ez a sorozat, a Román Kulturális Intézet szervezte. Barta Csaba volt ennek az igazgató helyettese, illetve ennek a programnak a felelőse, és szerintem egy remek ötlet volt. Delegáltak délvonalbeli román jazz muzsikusokat, ők ideutaztak, és az én feladatom volt mondjuk egyfajta ilyen művészi vezetés, én tartottam a hátamat, hogy vajon a ritmus szekció tudnának velük leginkább együtt dolgozni, és nagyon-nagyon emlékezetes koncertek kerekedtek. Havonta került megrendezésre, és általában volt a Kulteában egy koncert itt Budapesten, és volt vagy a Szegedi Román Intézetben, volt, amikor más helyszín is volt. És egy alkalommal mi készítettünk Teodora Enakevel, ő egy másik szintén nagyszerű énekesnő Romániában, egy hanglemezt Berkes Balázs Bőgőssel hármasban, nagyon szép anyag, és mikor ezt bemutattuk volna pont a jazz mozdony, Lokomotíva Jazz egyik állomásaként, akkor Teodora megbetegedett, és hirtelen kellett nekünk valakit szerezni, és akkor nekem beugrott, hogy hát itt volt ez a fantasztikus hölgy, Luisa, soha nem játszottam vele, de itt az idő. És akkor Berkes Balázsjal és Luisával azóta annyira egymásba szerettünk, hogy rengeteg helyszínre, Bukaresttől kezdve a Szemenikre, a Görön a Jazz Fesztiválra, sok helyre jutottunk együtt is.
1: És most mivel készültök, esetleg standardek vannak a központban?
2: Javarészt természetesen jazz standardek lesznek, egy kicsit persze másképp gombolva, de ebben is vannak azért rendező elvek. Mi egy évvel ezelőtt körülbelül, vagy másfél évvel ezelőtt felvettünk egy duó albumot Luisával, aminek tulajdonképpen az volt a mottoja, hogy Billie Holiday repertoárjáról csemegéztünk. Ezek egy jelentős része Billie Holiday szerzemény, vagy a szövegét írta ő, vagy pedig olyan jazz standardek, amik nagyon erősen köthetők ő hozzá. Ő egyébként erre készült a doktori disszertációjában, hogy 3 énekesnőt, Edith Piafot, Maria Tanázét, aki a román megfelelője tulajdonképpen Billie Holidaynek a román népzenében, és Billie Holidayt hozta párhuzamba, illetve mind a 3 tragikus sorsú előadót elemzi, és az összefüggéseket próbálja kibogozni, illetve megfejteni. Nagyon izgalmas téma, és hát amikor erről beszélgettünk, akkor esett tulajdonképpen a választás arra, hogy hát mi lenne, hogyha egy Billie Holiday anyagot összeállítanánk. Egész biztos, hogy most is el fog több dal hangzani, ugyan a trióval együtt, Tolá Zoltán és Cseh Balázsjal, de mindenképp szeretnénk megidézni ezt a fantasztikus hangzást, ezt a fantasztikus érzést, amit Billie Holiday zenéje hozott el a számunkra.
1: Ezek a koncertek kétszettesek, esetleg trióban is fogtok játszani?
2: Tulajdonképpen mi készen állunk, és szokott olyan lenni, hogy egy kicsit leterítjük a piros szőnyeget, mielőtt felkonferálom az énekesnőt. Nem tudom, ez Luisa hangulatán fog múlni. Ő nagyon szeret énekelni, és tulajdonképpen, ha már itt van, akkor én most az etikett vagy a protokoll miatt nem ültetném a öltözőben az alatja, mert annyira ki vagyunk éhezve, hogy újra játszunk együtt. Gyanítom, hogy ő az első pillattól együtt lesz velünk. Egyébként nemrégiben játszottunk egy nagyon érdekes koncerten Nagyváradon, a Borpart Fesztivál, úgyhogy egy picit már rágyúrtunk a Harmónia Műhelyes koncertre, BEC-s koncertre.
1: Említetted ezt a Billie Holiday emléklemezt, esetleg erről tudunk hallgatni már egy számot, vagy készen van már?
2: Sajnos hanghordozón ez még nem hallható, de azt ígérték, hogy ősszel, szeptemberben ez már kézben lesz, alig várom, és szerveződik szeptember, októberben egy talán hosszabb turné is, erdélyi helyszínekkel, talán Bukarest, Ploiești is, tehát román állomások is lesznek, ahol be fogjuk mutatni ezt. Nem egészen szimplán, hogy mi fölmegyünk és duózunk, bár az is nagyon szokott működni, hanem itt most egy kicsit csavart rajta a Luisa, illetve egy rendező, tudnélik egy élvonalbeli cigány színésznő lesz a frontban. Ő fogja eljátszani a Billie Holiday jeleneteket, illetve bizonyos szövegeket elmondani ezzel kapcsolatban, és mi takarásban fogunk muzsikálni. Állítólag én nekem sziluettem látszani fog, Luisa pedig majd a végén fog csak feltűnni, és akkor valószínűleg együtt hajlunk meg. Nem egy szokványos koncert.
0: A Harmónia Jazz műhely szervezésében lép fel tehát Luisa Zan a Gyárfás István trióval a Budapest Jazz Clubban szombaton 20:30-től.

0: Gadó Gábor, gitáros, és Harcsa Veronika, énekes, készített már korábban több közös lemezt együtt. Június 18-án, azaz holnap, a BMC Opus Jazz Clubban új albumukat mutatják be, aminek címe Jügen lesz. Harcsa Veronikától először azt kérdeztem, hogy mikor vették fel ezt a hanganyagot?
1: Augusztusban stúdióztunk Gadó Gáborral és a fantasztikus zenésztársakkal, akiket ő összehívott. Ez volt a harmadik olyan lemez, amin volt szerencsém közreműködni Gáborral, és mondhatom, hogy mindig óriási élmény, mindig egy kiemelkedő pontja a zenész létemnek, és nagyon boldog vagyok, hogy idáig is eljutottunk.
0: Gadó Gábor külföldön él, de rendszeresen visszalátogat Magyarországra.
1: A Balaton felvidéken van egy háza, és ott is nagyon sok időt tölt, nagyon fontos helyszín számára a Balaton felvidék inspiráció szempontjából, a kreatív elvonulásnak a tere ez, és általában, amikor együtt dolgozunk, akkor több időt is tölt ott Gábor, és onnan jár föl Budapestre, hogy próbáljunk, hogy koncertezzünk. Ez most is így történik, és az augusztusban rögzített lemeznek a dalait fogjuk játszani az Opuszban.
0: Ez a Jügen, az összes téma elhangzik?
1: Igen, az összes témát el fogjuk játszani, és a hangszeres felállás is nagyjából ugyanaz lesz. Zétényi Tamás csellózni fog, Laurent Blondio Belgiumból látogat el hozzánk, Ávéd János szaxofonozik az anyagon, a lemezen Pozsár Máté is közreműködik még, illetve természetesen Gadó Gábor gitározik, és én pedig énekelek. A hangszerkiosztásból is rögtön érezhető az, hogy ez nem egy átlagos jazzlemez, hiszen például nincsen rajta ritmus szekció, sem dob, sem nagy bőgő. Ugyanakkor ezek a funkciók, a ritmikus funkciók és a basszus hangok nyilvánvalóan benne vannak a zenében, például a cselló vagy más hangszerkiosztásban, a gitár vagy akár a fúvos hangszerek által. Ez a hangzás, ez nagyon jellemző Gadó Gábornak az elmúlt években megjelent lemezeire.
0: Hogyan emlékszel vissza a felvételekre? Ez ugye a BMC Records Goes Live a sorozat címe, tehát egy meglévő albumot szólaltattok meg ott, ahol felvettétek.
1: Így van, a felvételre nagyon jó érzésekkel emlékszem vissza, és nagyon jó lesz újra játszani ezt az albumot. Mivel Gadó Gábor félig Franciaországban él, ezért nem tudunk nagyon gyakran koncertezni, viszont annál inkább felkészülünk ezekre az alkalmakra, egyrészt szakmailag, hiszen kihívás Gadó Gábornak a szerzeményeit elénekelni. Másrészt pedig mondhatom azt, hogy lelkileg is készülünk rá, hiszen nagyon mély érzelmi tartalommal bírnak ezek a dalok. Gábor egy nagyon sokszínű, inspirációból merítő szerző. Borzasztóan foglalkoztatja őt a klasszikus zene, nem is csak egy korszak, hanem egészen a reneszánsztól, a baroktól kezdve, ahogy az európai zene kiépült, de emellett lelkisíkon pedig nagyon sokat olvas, európai irodalmi remek művekből is, ugyanakkor közel-keleti spirituális tanokból is merítkezik, és nem lehet vele úgy együtt dolgozni, hogy az ember ne szívjon valamennyit magába ebből az inspirációból is. Egyébként az albumon nagyrészt Gadó Gábor szerzemények szerepelnek, de Ávéd János szaxofonos is írt egy kompozíciót rá, illetve egy régi gregorián dallam is szerepel rajta, amit Sós András zeneszerző zenésített meg, illetve gondolt újra.
0: Mi okozza a nehézségeket az énekesnek előadásban Gadó Gábor szerzeményei esetében?
1: A dallamok nagyon nem énekszerűek. Ez más hangszeres zeneszerzőkkel is előfordul, hogy amit akár a zongorán, akár a gitáron nagyon könnyű az ujjakba belevarázsolni, az énekben nem annyira egyszerűen megvalósítható, mondjuk egy nagy hangközugrás. Egyébként nem gondolom azt, hogy akár szaxofonon, akár a csellón annyira könnyű lenne Gábornak a dallamait eljátszani, hiszen bár számomra nagyon jellegzetes és karakteres az ő zenei világa, de egyáltalán nem a legkönnyebb dallamokat írja meg. Viszont ha az ember egyszer megismerkedik vele, akár belülről, mint én előadóként, akár kívülről hallgatóként, akkor nagyon-nagyon mély utazásokat lehet vele megtenni. Ahogy így meséltem Gadó Gábornak a kompozícióiról, lehet, hogy nem a legkönnyebb estének hangzik ez az opuszbeli koncertünk, de én ezzel együtt bíztatom a hallgatókat, hogy vállalják a rizikót és hallgassanak bele ebbe a zenébe. Nem mondom azt, hogy nem kell hozzá egyfajta hallgatói szándék, nem a legkönnyebben adja magát ez a zene, de hogyha az emberben megvan ez a szándék, hogy befogadja, akkor tényleg nagyon nagy élményre tehet szert.
0: Nem soká jön a zenei illusztráció, de előtt azért megkérdezem, hogy neked személy szerint milyen lesz a nyár, mire készülsz?
1: A nyáron nekem egyértelműen a Művészetek Völgye Fesztivál az egyik kiemelkedő esemény, hiszen ott az egyik programhelyszínt vezetem, és nem csak énekesként, hanem workshop vezetőként, az udvar gazdájaként, a zenekarok konferenciéjaként, és még számos szerepben egyszerre veszek részt a fesztiválon. Ráadásul most már második éve a kisfiam is ott lesz velem, ami egy teljesen más jellegű jelenlét. Nagyon várom ezt a 10 napot ott a Balatonfelvidéken kint a jó levegőn. Emellett Budapesten lesz még egy különleges koncertünk augusztus közepén Gyimánt Bálinttal. A Kobuci kertben már számos alkalommal játszottunk, viszont most egy új színpadon debütálunk a Kobuci kerten belül. Lesz a fák alatt egy árnyas akusztikus színpad, amit 360 fokban körülülhet majd a közönség, és igazi intim közelségből lehet együtt örülni a nyárestének és a zenének.
0: De most vissza a BMC-s aktuális lemezbemutatóhoz. Június 18-án, tehát csütörtökön 20 órától kezdődik a koncert a BMC Opus Jazz Clubban. Mivel a Jügen még nem jelent meg kereskedelmi forgalomban, Gadó Gábor és Harcsa Veronika közös felvételei közül egy korábbi lemezükről választottam témát.

0: Június 19-én az Opus Jazz Clubban este 8 órakor lesz az Ektár Instrumentál zenekar koncertje. Ennek vezetője Szőke Szabolcs. Milyen újdonságok lesznek ezen az előadáson, hiszen nemrég beszéltünk az új albumodról, esetleg erről is lesznek itt számok?
1: Hát arról nem játszunk az új albumról számot, már nem kizárt, amiből össze tudok szervezni egy hosszabb próbát. Ezek a zenészek a Benkő Robi vagy a Sávári Kovács Zsolt, és ez az Ávér János, aki az esnek a vendége, nem először játszik velünk, és mindig nagyon várja, hogy az Ektárral együtt legyenek a koncertek, mert most már ez a negyedik alkalommal talán, amíg együtt játszunk, hanem inkább azt mondhatnám, hogy a régi számokat újra gondolva, illetve van minimum egy-két vagy három olyan szám, amit még a Tintinben, meg sőt a Makán zenekaromban már megírtam, és azt valahogy ez a zenekar egész másképp, sokkal szabadabban és hát érdekesebben is asszatlan nyugodtan dolgozta föl. És hát a Dávid egy kitűnő szaxofonos, és nagyon erős így ez a felállás, hogy két fúvós van, akik más területen is már többször is játszottak együtt, és így nagyon inspiráló. Van két szám, vagy három talán, ami több időben született, ez az egyik az a Salto Mortale, az mindenképpen lesz, és mondom, ezek a számok, amiket még a régebbi zenekaraimba írtam, de nem voltam úgy nagyon megelégedve vele, és azokat fölélesztettem, illetve mondom, amennyiben tudjuk rendesen próbálni, akkor írtam a Quintetnek egy olyan darabot, aminek az a téma, hogy a bácsi zenél, ami azonos a könyvemmel, ami megjelent már lassan 4 vagy 3 éve, nem is tudom, nagy siker volt, én magam lepődtem meg rajta, és azon a napon, amikor megjelent a könyv, akkor írtam egy ilyen zenét is, hogy a bácsi zenél. És ott ugye eleve van egy rész, ami a kórusok, az a két fúvosra vannak írva, úgyhogy örülnék, hogyha a mód lenne rá, hogy azt is esetleg összepróbáljuk, és akkor azt is játsszuk, tehát az egy ilyen ősben mutató lenne. De ugye azt azért hozzá kell tenni, hogy ez a Ektár Instrumentál Quintet, ez, ha beleszámoljuk azt is, hogy korábban csak egy trió volt, aztán kvartett, és ugye az énekesnő az már nincsen, meg a Kartos Danit váltotta a Csókás Zsolt. De igazából ez 2002-től működik ez a formáció, és hát így onnan datálom az Ektárt, tehát lassan már 24 éves lesz ez a zenekar. Akik alapemberek, az a Benkő Robi Bőgő, és akkor csatlakozott hozzám később a Váci Dani, meg a Sávári Kovács Zsolt. És a gitár az volt egy váltás, hogy én sokat várok minden ilyen koncerttől, ami ráadásul ilyen szuper vendég van, mint Ávér János. Úgyhogy én ugyanúgy izgalommal várom, mint ahogy ő ezt jelezte nekem.
0: Akkor jól értem, hogy itt egyértelműen a te szerzeményeidet játszátok, és hát gondolom, hogy ez az...
1: Ektárban igen, Ektárban az én szerzeményeidet, a trióból játszunk néha a Szalai Péter darabokat, és meg a Váci Dánielnek is csodálatos darabjai vannak. De hát mindig hozzá kell tennem, hogy az Ektár esetében is, és más formációkban is, hogy én vagyok mindennek szinte a zeneszerzője, de itt mindig alakul, a végső formáját keresi. Nem is lényeges, hogy a végső formát találja meg egy zenekar, hanem hogy tudja formálni, és ebben a formálásban nagyon nagy szerepe van egy-egy zenésznek, tehát én mindig úgy érzem, hogy nem úgy van, mondjuk egy színházi példával, hogy a rendező szigorúan megrendez egy előadást, megnézi a bemutatót, esetleg még utána egyet-kettőt, aztán hagyja magára az előadást. Hanem nálunk az van, hogy mivel benne is vagyok a zenekarban, meg írtam is a számokat, azért mindig részese vagyok annak, hogy mi változik, és hogy ki tesz hozzá még többet, hogyan alakul közösen. Úgyhogy ez egy közös alkotás is egyben. Főleg az Ektár az nagyon jazzes, lényeges része, tehát hiába mondom én, hogy én nem vagyok jazzzenész, és a hangszereim sem igazán alkalmasak úgynevezett jazzt játszani, de hát abba bízom, hogy a jazz annyira nyitott műfaj, és annyira sok minden változott a klasszikus jazztől, hogy most nagyon sok minden betagozódott a jazzzenébe, tehát igazából a jazzzene egy roppant inspiratív és fejlődőképes műfaj, ami a tradíciót is fönntartja, új elemeket mindig hoz a zenébe, és nagyon erős az a vonal, amit különböző etnikus hatások által egy ilyen nevezük etnojazznek. Már Miles Davis óta, Coltrane-ről nem is beszélve, megjelent ugye részben az afrikai, részben az indiai, meg a spanyol zenék, főleg az a később ugye akár rockos formában is a Davis teljesen elhagyta a hagyományos standardeknek való játékot. De hát a jazz gazdag zenei kultúra, amiben ha valaki ilyen mainstream játszik, és ha jó játsza, és van benne gondolat, és van benne igazi elmélyült inspiráció, az is ugyanúgy része, sőt, nagyon erős része, mint a mondjuk egy manus jazz, főleg a francia-belga cigányoknak a zenéje, de hát elterjedt az egész Európába.
0: Kérlek, válaszunk egy számot, hogy mit hallgassunk, egy kis ízelítőt.
1: Mostában nem készült egyébként a lemez az Ektárról, mert az Ektárnál az volt a tapasztalatom, hogy élőben a legérdekesebb az Ektár, de az utolsó lemezünk a Kontrapunkt című lemez volt, onnan szerintem az Arca 58-at, azt játszátok be, nagyon szép, azt játszunk majd 19-én is.
2: Ahogy Szőke Szabolcs dátumként említette, tehát pénteken 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban lesz a koncert, az Ektár Instrumentál Quintet vendége Ávéd János lesz.

0: Baló Sámuellel, zongoristával, triójának vezetőjével, zeneszerzővel beszélgetek. Lukasz Abriccal léptek fel egy ingyenes koncerten a Magyar Zeneházában június 24-én. Kérlek szépen, hogy mondd el, hogy a vendégművésszel, illetve a saját trióddal most éppen mire készültök?
1: Lukával már zenéltünk együtt a Bízben. Nagyon szeretünk vele játszani, mert másként áll a szaxofonozáshoz, mint mondjuk sokan mások, akikkel szintén együtt zenélünk, és más dolgokra inspirál, és nem mellékesen a barátom is. Őt Grazban ismertem meg a tanulmányaim során, egyébként aztán egy rövid ideig lakótársak is voltunk, és most már minden évben minimum egyszer meglátogat itt Magyarországon. Hát vele fogjuk előadni az újabb számainkat is, meg egy-kettőt a nemrégiben megjelent lemezünkről.
0: Azt mondtad, hogy nem egészen úgy áll a szaxofonozáshoz, mint más szaxofonosok. Ez miben nyilvánul meg a hallgató számára?
1: Nagyon sokszor textúrákkal játszik. Amúgy egyébként nagyon szépen építkezik dallamokkal is, de nagyon sokat kísérletezik. Nem azt mondom, hogy ő az egyetlen, aki ezt csinálja, csak azt mondom, hogy ő azok közül, akikkel szoktunk játszani, akik kifejezetten erre nagyon rámegy, hogy hogyan lehet kicsalni a hangszeréből nagyon érdekes hangokat, úgynevezett multifonik. Elvileg ugye egy szaxofon nem tud egyszerre több hangot lejátszani, tehát akkordot mondjuk nem tud, de meg lehet csinálni, hogy egyszerre több hang szólaljon meg, ha nem rendeltetésszerűen úgymond használja az ember, és ő egyrészt ebben nagyon belemászott, másrészt nagyon más karakter emberileg is, és ez egyszerűen visszatükröződik a zenéjében is, kísérletező, kedvű.
0: Tanulja a számaitokat, vagy ő is hoz, mint zeneszerző?
1: Ja, abszolút. Ő tanulja, ismeri őket. Egyébként a legutóbbi koncertünk, ahol szigorúan a trió repertoárját játszottuk, az tavaly augusztusban volt, ahol egyébként egy énekes is csatlakozott hozzánk, a Laura, akit szintén Grazban ismertem, meg egyébként ez egy nagyon jól sikerült koncert volt. Szóval ő megtanulja ezeket a számokat, csak aztán ugye mivel ezekben elég sok tér van a rögtönzésre, vagy egy kicsit a számok formálására, ezért egyből kiviláglik, hogyha valaki máshogy áll ehhez hozzá. Kezdjük ott, hogy például nagyon sok teret hagy a zenekarnak. Szóval nem feltétlenül úgy áll hozzá, hogy itt egy szólista beáll, és amikor neki kell, akkor ott lenyomja a szólóját, aztán megy sörözni, vagy nem tudom, hanem végig részt vesz a kreatív folyamatba, és nagyon figyelmesen tudunk kommunikálni egymással, és nagyon meglepő dolgokat tud így előrántani a kosarából, hogy így mondjam.
0: Szabadtéri koncert lesz, ugye? Ez nektek jelent bármi pluszt, hogy szabadtéren játszotok?
1: Igen, jó kérdés, egy szabadtéri koncert egész más. Többek között például sajnos nem lesz ott igazi zongora, csak digitális, viszont kapunk egy Fender Rhodes-ot, amit sokszor szoktam mostában használni, nagyon szeretem.
0: Egészen másképp kell megszólaltatni, tehát aki billentyű hangszeres, az tudja, hogy a zenei gondolkodásmódot is megváltoztatja maga a instrumentum.
1: Igen, igen, más dolgokra tud inspirálni, ráadásul mostanában elég belemásztam hangszintézis, szintetizátorok, stb. A Fender Rhodes az már régóta érdekel. Sok szabadtéri koncertünk volt már, és ott az egész más, ott ugye eleve sokszor digitális zongora van, ami ugye nyomába sem ér egy igazi akusztikus zongorának. Eleinte ezért is jött, hogy jó, hát akkor legyen Fender Rhodes, mert az legalább eleve ugye kihangosításra született. Ugyanazt van, aki nem tudja, az megszólal magában is, csak nagyon-nagyon halk, és azt pick-upok erősítik ki. Tehát ott nem annyira szembetűnő mondjuk, hogyha ez egy digitális zongorában szépen meg van csinálva, akkor az úgy szépen tud működni, de mondjuk egy digitális tényleg zongora hangszint használva azért az már nem ugyanolyan, és akkor például ez gyakran felmerül szabadtéri koncertnél, de az is, hogy nagyon más az akusztika. És ugye mi azt helyben egész máshogy reagálunk, tehát ez egy kicsit kamarazene is, amit mi csinálunk. Olyan szempontból mindenképpen, hogy nekünk nem annyira szokott működni, hogy a hangosító építi föl a hangzást, hanem mi azt szeretjük, hogy mi fölépítjük a hangzást, mi kezeljük a hangerőket, és egy ilyen hangosított szabadtéri koncerten ez más, nincs nagyon általában erréd, hogy akkor most mi a hangosítóval megbeszéljük a mi zenei koncepciónkat, úgyhogy ez alkalmazkodni kell, bőgővel is abszolút, Marci sokat szenved, hogy a bőgő ki van hangosítva, nem akusztikusan szól, próbál vele megbirkózni, mondjuk így, hát van ez a része, de egyébként meg nagyon szeretünk közben szabadtéren játszani, sokszor van, hogy egyébként egy lekaszáltál kell játszunk, több ilyen koncertünk is volt, tehát örülünk, hogyha egy dobogó legalább oda van rakva, de volt, hogy ferde volt a zongora, meg a dob kicsit elgurult, hogyha erősen ráütött az ambrus. Nyilván ezek nem az ideális körülmények, viszont egész más, tehát mindannyian nagyon szeretjük a természetet, és hát a Magyar Zeneháza az ugye építészetileg is természetközeli, ugye ott legalább megvan az az előny, hogyha esik az eső, akkor is lesz koncert, mert ez egy fedett tér, szóval hogy ez lesz, ha esik az eső, van tető. Ja igen, hogy nagyon fontos még az akusztika, hogy nagyon más, mert ugye a szabadtérben nem verődik vissza sehonnan a hang, könnyebben elszállnak a dolgok, ehhez alkalmazkodni kell.
0: Nézzük a konkrétumokat, hogy mit játszotok. Nyilván a lemezanyagáról, illetve azóta a műhely munkában már készültek egyéb szerzemények, ugye?
1: Igen, így igaz. A lemezről is játszunk egy-két számot, főleg az újabbakat, és azóta született már jó pár új szám, ezeket is fogjuk játszani. Főként ezeket szerintem, de annyi új meg nincsen, hogy egy teljes koncertet kiadjon.
0: Június 24-én tehát a Magyar Zeneháza kinti színpadán játszik a Baló Sámuel trió Luka Zabric szlovén szaxofonossal. Arra kérlek, hogy válassz egy témát, amit a beszélgetésünk végén bejátszunk. Ez legyen mondjuk az új lemezetekről?
1: Lehet az új lemezről, illetve említettem ezt a korábbi koncertfelvételt, ahol Lukával együtt játszunk. Lehet, hogy a koncerthez ez jobban passzol. Tavaly augusztusban zenéltünk Luka Zabriccel utoljára az Opus Jazz Klubban, és onnan választanék egy felvételt.

0: Chris Devil Trio, azaz Ördög Krisztián fúvós hangszeres formációja június 24-én szerdán 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban lemezbemutatóra készül. Erről hallhatnak bővebben a Jazz Mozaik végén, Ördög Krisztiánt kérdeztem.
1: A lemezen különböző időkből vannak szerzeményeim, mindegyik számot én írtam, és erre is utal az album címe. Sounds of Devil az nem az ördögre, hanem én rám utal, mint Ördög Krisztián, és végre ezen a lemezen felvettük a leges-legelső szerzeményt is, amit írtam, a Nine Life-ot, de van olyan is, amit igazából körülbelül fél éve játszunk együtt, van olyan is, amit 3 éve írtam. Szóval ez a lemeznek az egyik fő motivuma, hogy itt én kaptam most ennyivel nagyobb szerepet, mert a srácok nagyon előzékenyek, én meg pont elég erőszakos zenekarvezető vagyok ahhoz, hogy azt mondjam, hogy akkor most ez én számaimat játsszuk el. A másik, ami pedig egy vezér motivuma, az az, hogy a számok olyan módon váltakoznak, hogy eléggé szélsőséges érzelmek szólalnak meg egymás után. Egyszerűen megfogalmazva van egy ilyen durva, abálós, és aztán egy szép szám, és ez így folytatódik a lemez végéig. Persze van olyan szám is, ahol mind a kettő véglet megjelenik.
0: Ez, amit most elmondtál, nekem azt sugallja, hogy ugye régebbről datálható szerzeményeid is vannak, illetve a hangulatában, hogy milyen jellegű muzsikák kerültek föl. Ennek ellenére eklektikus inkább, vagy pedig egységes az album? Tehát az, hogy a te szerzeményeid szólnak, ez összefogja?
1: Én szerintem igen, bár ezen őszintén még nem gondolkoztam el, de azt hiszem, hogy a ritmikai megoldások azok mindenképp árulkodnak rólam, és mindig azt éreztem a zenekarunkkal kapcsolatban, akkor is, amikor mindhárunk szerzeményeit játsszuk, hogy a megtalált közös hangunk egységessé teszi azt, amit eljátszunk. És ami még fontos, ezeken az én számaimon kívül még 4 track van a lemezen, abból az egyik az Viktornak egy szólója, amit a Juci című kedvesemnek írt számom elé játszik, bevezetőül, és van ezen kívül 3 közös szabad improvizációnk, mivel a koncertjeinken is általában megszólalnak ilyen közös improvizációk a számok között.
0: Ha a lemezbemutatóról van szó, akkor ez azt is fogja jelenteni, hogy eljátszátok először a teljes albumot, és utána hasonlatosan a CD-hez improvizáció lesz, vagy azt az improvizációt dallamvilágában rekonstruáljátok majd, ami rákerült a lemezre?
1: Nem cél az, hogy bármelyik szabad improvizációt rekonstruáljuk, és szerintem azt a szabadságot lehet, hogy meg is adjuk magunknak, hogy a számok között bárhol megtörténhessen valami ilyen.

0: Viszont a meglévő számokat, amik a lemezen vannak, azokat abban a sorrendben fogjuk eljátszani, és talán még van egy, amit majd a lemezanyagon kívül szeretnék eljátszani, de ezt még meglátjuk a koncertig.
1: Hányféle hangszerrel játszol?
0: Hú, inkább felsorolom, mert nehezebb így kiszámolni. Tenor szaxofonon, szoprán szaxofonon, fuvolán, basszus klarinéton, moldvai kavalon és pikoló testre applikált erdélyi furuján.
1: És kérlek, hogy mutass be a társaidat.
0: Dobokon Serei Dani hallható, és ő ezen kívül néhány helyen még postakürtön is hallható, leginkább azokon a részeken, ahol ilyen free jellegű dolgok, akár az interludokban, akár a megírt számokban is előfordulnak. Pacári Viktor pedig basszusgitáron játszik, és...
2: Hát egy kicsit ugye, hogy mondjam, a zene itt egy ilyen szertartásos funkciót kapott tulajdonképpen. Már kérdezték mások.
1: Ez bemutató, tehát június 24-én lesz a BMC Opus Jazz Clubban. Már csak arra kell kérjelek, hogy mondj egy számot, hogy mit válasszunk. Kézenfekvő, hogy az új lemezről mutassunk be?
0: Igen, mindenképp az új lemezről szeretnék megmutatni valamit, bár választani nagyon-nagyon nehéz, de talán mindezek közül a Fable, azaz Mese című számot szeretném, hogy megmutassuk.

Néhány fontosabb hír és ajánlat a műsor végéhez közeledve. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. Megalakult a Magyar Jazzművészek Fóruma, amelynek célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. Erről talán bővebben későbbi műsorainkban. Felhívom a figyelmüket arra is, hogy június 19-én a Holland Jazz Street vendége, Cserháti Veronika és Botos Benedek duója a Holló Ernő utcán 18 órától. Queen dalait a Várkert bazárban, az Öntőház udvarban június 18-án csütörtökön 20 órától hallhatják jazzes köntösben. Ez a Budapest Jazz Orchestra Queen Real Jazz című koncertje. Közreműködik Wolf Kati, Király Viktor, Kocsis Tibor, hangszerelte Hárs Viktor és Zakar Zoltán. És az Organ Station Jazz Trio június 23-án kedden este 7:30-tól lép fel a Budapest Jazz Clubban. Márkosi József hamondorgonán játszik, Kovács Tamás a gitáros, Szilágyi Márton dobol.

0: Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A mai Jazz Mozaik végén búcsúzom, a szerkesztőt Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, miután a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés jövő hét elején. 7 törvényjavaslat módosításáról is szavazni kell, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést, további 0,4 ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-ig. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, akik 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített, 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból mutatják be az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-ig. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben, színes virágú, évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is találhatók. Napközben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők. Ezekből délután az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futó záporok. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket munkatársai Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Kívánom, hogy ma is sok-sok örömöt jelentsen az Önök számára a zene. Ez a különleges, megfoghatatlan művészet, amely nyelvtudás nélkül is különböző világokba vezet minket. A Beatrix és Benedek Hector Berlioz egyetlen végoperája. Shakespeare nyomán keletkezett, a librettót maga a zeneszerző írta, aki nem volt túlzottan erős költői vénával megáldva, de azért sokat írt elsősorban prózát. Az opera nyitányát az új-zélandi szimfonikus zenekar játssza.

Berlioz Beatrix és Benedek című operájának nyitányát játszotta az Új-Zélandi Szimfonikus Zenekar. Berlioz mindig lelkesen foglalkozott a zenés dráma műfajával, de amikor a Benvenuto Cellini a bemutató megbukott, hosszú időre elment a kedve ettől. Becsi Smetana cseh táncai következnek.

Begyi Smetana, cseh táncait Karel Csryska játszotta. A komponista 15 évesen járt Prágában, és ott találkozott Liszt Ferenccel, aki koncertet adott. Lelkesen hallgatta a játékát, és nagyon tisztelte Liszt Ferencet. Claudio Monteverdi, a szerelem dalai madrigája következik.

Monteverdi a szerelem dalai madrigáját énekes szólisták és a tragikomédia, valamint a Concerto Palatino együttes adta elő. Miguel Justet dallamos etüdjével folytatjuk a zenélést. A spanyol klarinét művész remek pedagógus is volt, a spanyol klarinét iskola egyik legfontosabb alakjának számít.

Miguel Juste dallamos etüdjét Cristobarios és Lila Gailing játszotta. A komponista egyébként egy dél-izraeli tartományban született, később Madridban élt és dolgozott, a madridi konzervatóriumban tanult, majd tanított. Viktor Herbert muzsikája következik, a Jósnő részlete.

Viktor Herbert a Jósnő című operettjének részletét az Eastman Dryden zenekar adta elő. Ez a szerző Dublinban született, tehát ír származású, de sikereit New Yorkban érte el, ott is halt meg 1924-ben. Franz Schubert 8 német tánca, Ländlere következik.

Schubert lendlereit Leif Uwe Andsnes játszotta. Most pedig az Aranykakas című szvitet hallgatjuk meg, Rimszky-Korszakov zenéjét. Az Aranykakas története az orosz mondavilág sokszínű kincsestárából merít, de soha nem vált igazán népszerűvé. Az Edmontoni Szimfonikus Zenekart halljuk.

Rimszky-Korszakov az Aranykakas című szvittjét az Edmontoni szimfonikus zenekar játszotta Uri Mayer irányításával. Ez a szerző utolsó operája volt, amely Puskin groteszk hangú, fantasztikus tárgyú szövegére készült. Maxim Berezovszky egyik kórusműve következik.

Maxim Berezovszky kórusművét hallottuk, Ne taszíts el engem öregkoromban, előadta a Platon Majbarada Akadémia kórusa. Az öregkort a szerző nem élte meg, hiszen mindössze 32 esztendőt engedett neki a sors. Ludwig Norman Amol szextetjével folytatjuk a zenélést.